jelentkezett. Ezek közül a szakmai zsűri 1200 munkát válogatott be a bemutatásra. A közönség ezeket láthatja Békés Csabán egészen július 31-ig. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke kiemelte, hogy a kiállításon szemedgyönyörködtető hímzések, fafaragások, fazekas munkák, népi ékszerek, viseletek és díszes lószerszámok is helyet kaptak. Elmondása szerint minden egyes tárgy egy-egy történetet mesél el a Kárpát-medence hagyományairól, és azt is bizonyítja, hogy a népművészet ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális örökség. Az élő népművészet kiállítás sorozatot 3 évente rendezik meg, és már a hazai népi kézművesség egyik legrangosabb bemutatójává vált. Az alkotások egyszerre őrzik a több száz éves motívum kincset és jelenítik meg a mai mesterek egyéni alkotói világát. A szervezők szerint a tárlat kiváló családi program a nyári szünetben. A gyerekek testközelből ismerhetik meg azokat a tárgyakat és mesterségeket, amelyekkel eddig legfeljebb a tankönyvekben találkoztak, míg a felnőttek újra felfedezhetik a délalföldi és a vajdasági népi kultúra páratlan értékeit. Június 29-e Péter Pál napja 2012 óta a kuláküldözés idején tönkretett gazdák emléknapja. Az országgyűlés ekkor nyilvánította a parasztság hagyományos ünnepét a meghurcolt gazdák előtt tisztelgő nappá, amely egyben a betakarítás kezdetét is jelképezi. Az emléknap célja, hogy a következő nemzedékek is megismerjék, kik voltak azok a gazdák, akiket kuláknak bélyegeztek, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül. A megemlékezés arra figyelmeztet, nem merülhet feledés be azoknak a büntetlenül megalázott, nincs telendített, sőt sok esetben kivégzett embereknek a szenvedése, akik a korszak kegyetlen üldöztetésének áldozatai lettek. Az év egyik legmelegebb napján Szarvas Péter polgármester, Bálint József alpolgármester, dr. Bacsa Vendel jegyző és dr. Kis Gyula aljegyző főhajtással és koszorúval rótta le tiszteletét a kuláküldözés áldozatainak emléktáblájánál. A városvezetés közösségi oldalán azt írják, a megemlékezés a magyar parasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetés áldozataira irányítja a figyelmet. Hétfő este elsötétült Békés Csaba belvárosa. Nem működtek a klímák, nem lehetett lámpát kapcsolni, és a tévékészülékek sem indultak el, így a labdarúgó világbajnokság mérkőzései sem tudták követni. A város több utcát érintő áramkimaradásáról 19 óra után érkezett az első bejelentés, a vlasi sétányról közölte az MVM. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség és a megnövekedett áramfelhasználás miatt túlmelegedés okozott meghibásodást abban a transformátor állomásban, amely a Bartók Béla út, a Petőfi utca, az Andrássy út és a Lepény Pál utca környékét látja el. A hibát a bejelentés után azonnal elkezdték elhárítani, az átlagosan másfél órán belül, és átlagosan másfél órán belül helyreállították a szolgáltatást. Az MVM szakemberei elmondták, hogy a szélsőséges időjárás és a fogyasztási szokások együttes hatása miatt az aktuális áramigény nem jelezhető előre teljes pontossággal. Hangsúlyozták, hogy a fogyasztók sokat tehetnek a rendszer terhelésének csökkentésért, az esti csúcs terhelési időszakban csak a feltétlenül szükséges berendezéseket működtetni. Kiemelték, hogy a nyári hőhullámok idején különösen fontos a tudatos energiahasználat. A nagy teljesítményű háztartási gépeket, mint a mosógépet, mosogatógépet célszerű nem a csúcs időszakban elindítani. A klímák esetében pedig a 25-26 Celsius fokos beállítás nem csak megfelelő komfortot ad, hanem jelentősen mérsékli az energiafelhasználást is.

0: Békés Csaba főtere június 4-én és 5-én ismét a Csaba napnak ad otthont. A szervezők szerint ez a két nap 2026-ban is a csabaiakról szól, a programok pedig minden korosztályt. A programokra pedig minden korosztályt várnak. A rendezvény ingyenes, és a hagyományokhoz híven idén sem marad el a Csaba szelet és a csabai kolbász kóstoltatása. A programok szombaton és vasárnap délután kezdődnek, a Népművészeti Egyesület közreműködésével 16 és 19 óra között hagyományőrző játszótér várja a családokat. Szombaton 4 órakor indul a Drumsters Dob Show a Korzó térről, 17:30-tól pedig a Csaba szeretet osztják. Ezt követi Döge Csaba és Szilágyi Attila gyermekműsora, majd 19 órakor kolbászkóstoló kezdődik a Kolbászklubbal. A Városháza előtt este 7 óra és 8 óra között Grünwald Norbert Vivis showja szórakoztatja a közönséget, este 8-tól pedig a Mentol zenekar Hungária showja zárja majd az estét. Vasárnap délután 4-től a Szélműves zenekar muzsikál az Andrássy úton, szintén a Korzó térről indulva. 17 órakor a Fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermekprogramja veszi kezdetét a Városháza előtt, miközben Szapanos Ádám bűvész szórakoztatja a főtéren összegyűlt közönséget. Este 6 órakor Kolbász újra töltve címmel Morzsa Parti várja az érdeklődőket a Kolbászklubbal, majd este 8 óra után a Jókai Színház Dal Éjjáink című műsora zárja majd a Csaba napot. Békés Csabán a Városháza dísztermében tartották a Semmelweis napi ünnepséget, ahol több egészségügyi dolgozó munkáját ismerték el. A Békés Csaba egészségügyéért kitüntetést idén dr. Forvit József és dr. Tajbani Zoltán kapta. Szarvas Péter polgármester köszöntőiben arról beszélt, hogy azoknak a szakembereknek mondanak köszönetet, akik a nehézségek ellenére is folyamatosan biztosítják a csabaiak ellátását. Dr. Becsei László főigazgató hangsúlyozta, az egészségügyben dolgozni hivatás, ahol a szakemberek a legnehezebb pillanatokban is jelen vannak a betegek mellett. Az ünnepségen átadták a Békés Csabai hűségdíjakat is, amelyeket több évtizedes szolgálatért vehettek át háziorvosok és szakdolgozók. A Réti Pál emlékérmet dr. Tóth Zsolt főorvos kapta, aki közel 4 évtizeden át dolgozott a Békés Csabai kórházban. Elismerést kapott Püskiné Kolléresi Erzsébet főnővér is, aki több mint 25 éve dolgozik az egészségügyben és kiemelkedő szakmai munkát végez. A Semmelweis nap része volt a rendszeres víradók köszöntése is, akik erkölcsi és anyagi elismerést kaptak önzetlen segítségükért. A Békés megyei rendőrségi nyugdíjasok egyesülete fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte, amely nem csak az idő múlását jelenti, hanem a közösen megélt értékek, az összetartozás és a szolgálat iránti elkötelezettség megerősítését is. Az egyesület negyed évszázada ápolja mindazt, ami a rendőri hivatás alapját adja. Június 30-án a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője Vörös Ferenc rendőrdandártábornok zászlót adományozott a közösségnek, elismerve az egyesület munkáját és közösségépítését. Szerepét. Az ünnepségen a dandártábornok soron kívül előléptette Tóth József, nyugalmazott rendőrfőtőzsőrmestert rendőrzászlóssá, elismerve az egyesületben végzett példaértékű munkáját. Szent György szobrot adott át Rácz Mihály nyugalmazott rendőrezredesnek az egyesület elnökének, emléktárgyat pedig Darvasi Jánosné nyugalmazott rendőrfőtőzsászlósnak és Herceg Istvánné nyugalmazott közalkalmazottnak. A jubiláló tagok közül Budai László nyugalmazott rendőrfőtőzsászlós a 75. születés napja alkalmából kapott emléktárgyat Havasi Zoltántól, még Tímár József nyugalmazott rendőrfőtörzászlóst a 70. születésnapja alkalmából a vármegyei rendőrfőkapitány köszöntötte. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Mátyás király korát idézték meg az MCC Békés Csabai családi napján. Halad az építők útja második ütemének kivitelezése. Kék kutak segítik a hőség elleni védekezést. Rekord érdeklődés a Körösvölgyi Sokadalom szombati programján. Már is mondom a részleteket. Mintegy 550 évet repítettek vissza az időben a Matthias Corvinus Kollégium Békéscsabai képviseletén szombaton, ahol családi és közösségi napot tartottak Mátyás király korának jegyében. A szervezők különféle programokkal várták a tiszteletre méltó vendégeket, az apródokat és a leányokat, az előadásokon pedig bemutatták, milyen volt valójában a híres uralkodó éskora. Felidézték a jól ismert legendákat, hogy igazságos volt, áruhában járta az országot, és fekete sereget tartott, majd sorra vették, mi az, ami történelmileg nem állja meg a helyét. A békéscsabai képviselet vezetője Mittag Mónika elmondta, hogy az MCC idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, és a szervezet célja továbbra is a fiatalok tudásának bővítése és a közösség építés. Hozzátette, hogy minden évben tartanak családi napot, ezúttal pedig az évforduló és a névadó iránti tisztelet jegyében alakították át az Andrássy út 38 szám alatti épületet Mátyás király udvarává. A résztvevők különféle műhelyekben tevékenykedhettek, készíthettek lovagi felszereléseket, ékszereket, hangszereket, kódex másolásba foghattak, beszélgethettek a jósnővel, aki tanácsokat is adott, fűszereket válogathattak, valamint megismerkedhettek a solymászat világával. A napot táncház és tábortűz zárta. Mátyás király koráról és az uralkodó valódi történelmi szerepéről Ugrai Gábor a Belvár történelem tanára, a Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke, valamint a Szent György lovagrend lovagja tartott előadást. Felidézte, hogy a legendák szerint Mátyás igazságos volt, áruhában járta az országot és fekete sereggel rendelkezett, majd hangsúlyozta, hogy ezek a történetek azért nem felelnek meg a valóságnak. Beszélt Mátyás felmenőiről is, akik feltehetően Havasalföldről kerültek Erdélybe, és a család a Vajdahunyadvárról kapta a hunyadi nevet. Ugrai Gábor ismertette a korszak történelmi hátterét is. Hunyadi János idején az Oszmán Birodalom jelentősen megerősödött. 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, majd 1456-ban Nándorfehérvár alá érkezett. Bár Hunyadi Jánosnak akkor még sikerült megvédeni a várat, 1521-ben a törökök már elfoglalták azt. A Modern Városok program részeként közel 800 millió forintból épül az építők útja második üteme. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszú új útszakasz készül a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. Bálint József alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a terület adottságai miatt egy stabilizációs réteg kialakítására is szükség van. A fejlesztés első üteme korábban Európai Uniós forrásból valósult meg, a második ütem azonban hazai támogatással készül. 593 millió forint érkezik a Modern Városok programból, további 214 milliót pedig a kormány biztosít külön támogatásként. Az alpolgármester kiemelte, hogy ez az egyik legforgalmasabb útszakasz a városban, naponta mintegy 16 ezer autó halad át rajta. A fejlesztés jelentősen csökkenti majd a belváros terheltségét és gyorsabbá teszi a város másik gazdasági területének megközelítését. A becslések szerint az új szakasz átadása után akár 70%-kal mérséklődhet a forgalom a Korvin és a Bánát utca kereszteződésénél. A beruházás nem csak építést jelent, hanem komplex infrastruktúra fejlesztést. Megújul a csapadékvíz elvezető rendszer, átépítik a vízvezeték hálózatot, korszerűsítik a hírközlési és közvilágítási rendszereket, és az útszakaszon kerékpársáv is létesül. A kivitelező tavaly októberben vette át a munkaterületet, majd ez év márciusában kezdődtek a munkálatok a Bozótnád gyökérzet eltávolításával. A mocsaras talaj jelentősen nehezítette a munkát. A humuszolás után laborvizsgálatok következtek, hogy megfelelő alapot biztosít a 960 méter hosszú útnak. A vizsgálatok eredményei szerint a megfelelő teherbíráshoz meszes, cementes, stabilizációs rétegre van szükség. A bizottság a napokban jóváhagyta egy 50 centi vastag réteg kialakítását a tartalék keretterhére. Az alpolgármester elmondta, hogy a látványosabb építkezés csak ennek elkészülte után folytatódhat. A kivitelezés elérte azt a szakaszt, ahol az ütemterv szerint elkerülhetetlen a forgalomkorlátozás. Májusban lezárták a Lencsési út és a garázsok közötti szilárd burkolat nélküli útszakaszt, amely a Kutyaiskolához, a Hán Lajos téri garázsokhoz és a Fényes Tanyak 1026-hoz vezet. Ezek a helyszínek jelenleg a Hán Lajos tér felől közelíthetők meg. A Lencsési úton 30-as sebességkorlátozás van érvényben, a munkagépek mozgását pedig jelzőrök segítik. Az alpolgármester a lakosság türelmét és megértését kérte. Közölte, hogy a Lencsési út új csomópontja a kivitelező ígérete szerint augusztus végére elkészül. Ideiglenes busz megállókat már kialakították, és arra kérik az autó, hogy lehetőség szerint a körtesor felől kerüljék a szakaszt. Az építők útja második ütemének munkálatai a tervek szerint november 6-áig tartanak.

A városban a tartós kánikula miatt úgynevezett kék kutak állnak a lakosság rendelkezésére, amelyek folyamatos ivóvíz utánpótlást biztosítanak. Békés Csaba közigazgatási területén mintegy 250 ilyen ivópont működik, hogy a lakók könnyen hozzájuthassanak a hőségben létfontosságú folyadékhoz. A klímaváltozás hatásai a településen is egyre érezhetőbbek. Az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt a forró napok száma, ami a vízfogyasztás emelkedésében is megmutatkozik. Az alföldvíz tapasztalatai szerint a kánikulai időszakokban akár 15%-kal is nő a vízfelhasználás a térségben. A szakemberek arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, ügyeljenek a rendszeres folyadékpótlásra és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, kisgyermekekre és a házi állatokra is. Az óriási hőség ellenére hatalmas tömeg érkezett a hétvége egyik legnagyobb rendezvényére, a Körösvölgyi Sokadalomra. A Gyulai Várnál kialakított sokadalmi téren szombaton közel 500 néptáncos lépett a színpadra, az esti órákra pedig teljesen megtelt a tér érdeklődőkkel. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti ünnepe pénteken kezdődött és vasárnapig kínált programokat. Kézművesek, néptáncosok, népzenészek és mesemondók gondoskodtak arról, hogy a látogatók idén is gazdag, sokszínű kínálattal találkozzanak. Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, őket is meglepte, hogy a kánikula ellenére szombat estére zsúfolásig megtelt a sokadalmi tér. A tömeg késő délután kezdett növekedni, és ahogy enyhült a hőség, egyre többen érkeztek. Hozzátette, hogy talán még soha nem lépett fel ennyi táncos egyetlen napon, csak nem 500-an álltak színpadra látványos produkciókkal. Tapasztalataik szerint a nagy meleg miatt a délutáni és esti időpontok a legalkalmasabbak a programok megtartására, ezért vasárnap a tervezetnél egy órával később kezdődtek az események. Az elnök kiemelte, hogy sokan voltak kíváncsiak a mesterségbemutatókra,

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő adásunk vendége Burány Árpád, life coach, akivel olyan témákról beszélgettünk, mint a pozitív pszichológia és a mentál higiéné. Emellett Árpád bemutatta, milyen kihívásokkal néznek szembe a különböző korcsoportok, és hogyan lehetne ezeket az akadályokat leküzdeni. A beszélgetés nem sokára kezdődik, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Burány Árpád, Life Coach. Köszöntelek a stúdióban.
2: Üdvözöllek, meg a hallgatókat is.
1: Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, egy picit mutatkozz be.
2: Nagyon sok mindent csináltam, bár még 35 éves vagyok, de voltam már színész, rádiós műsorvezető, táncoktató, life coach, mindegyikbe meg tudtam magam találni, úgyhogy ezért inkább akkor dobom a labdát, hogy te melyikre vagy inkább kíváncsi.
1: Kezdjük azzal, hogy pontosan honnan jött neked az, hogy te life coach leszel.
2: Kezdem már gyerekkorom óta volt egy olyan hajlamom, ami arra vitt, hogyha az emberek problémájáról érdeklődtem, akkor elkezdtem őket kérdezgetni. És tinikorban már odáig jutottam csak így magamtól, hogy néha már addig-addig kérdezgettem az embereket, hogy félig meddig azt mondták, hogy ó, lehet már rá is jöttem a megoldásra. És mindig is jól esett az, hogyha tudtam segíteni embereknek a saját életükben, vagy a saját egészségi állapotuk, mentális egészségi állapotuk jobbátételében. Így adta magát egy idő után az életemben, hogy talán kellene hivatásszerűen is ezzel foglalkozni, és kerestem azt a szakmát, azt a rendszert, amiben megtalálom önmagam. És egyszer csak rátaláltam egy nagyon kedves ismerősöm jó voltából a life coachingra, és úgy működik, hogy nem adhatunk tanácsot, tehát egy coach nem ad tanácsot neked, hanem kérdezés technikával, amit hosszú ideig tanulsz, addig-addig kérdez, amíg a válaszaid alapján meg fogod találni azt a megoldást, amit te a saját életedben leginkább be tudsz illeszteni. És ezáltal leggyorsabban el is tudod fogadni, hisz saját magadtól jött a tanács, és egy olyan tanács, amire te jöttél rá a saját életed tapasztalásából.
1: Az interjú kezdés előtt meséltél a pozitív pszichológiáról, és pontosan, hogy ez vitt téged a life coach irányába. Egy picit mesélj arról, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom.
2: Igen, hát biztos a hallgatók is tudják, hogy azért a pszichológia egy jó ideig arról szólt, hogy a mínuszban lévő embereket próbálták felhozni, úgymond nullába. Tehát valahogy elviselhetőbb legyen a mentális panaszok mellett az élet. És egy idő után elkezdtek azon gondolkodni pszichológusok, hogy rendben, de maga a pszichológia léte is azért született meg, hogy segítsünk az embereknek. Mi van azokkal, akik mondjuk nullában vannak, de plusz 2-ben szeretnének lenni, vagy plusz 4-ben vannak, és plusz 6-ban szeretnének lenni. Tehát még boldogabbak, még sikeresebbek, még inkább rendben, vagy jól lenni a saját életedben, önmagadban, és így kezdett el kifejlődni a pozitív pszichológia, ezáltal pedig maga a life coaching is, ami nagy részt erre alapoz.
1: A magyar társadalomra mi a jellemző szerinted az, hogy mínuszból pluszba inkább a több, vagy pluszból pluszba?
2: Itt a magyar társadalomra, nem csak a magyar társadalomra, de sok egyéb társadalom mellett a magyar társadalomra is jellemző még, hogy nagyon gyerekcipőben van a mentális tudatosság és a mentál higiénének az állapota. Ez egy hát hozott tanulás is, plusz a Z-kategóriás amerikai filmekből is azt látjuk, hogy aki pszichológushoz megy, az nem normális. Van egy ilyen demagóg hozzáállás is, hogy pszichomókus, vagy különböző degradálóbb neveken illetik a pszichológusokat, vagy a segítő szakmában dolgozókat. Tehát egyrészt még mindig a társadalom nem nyitott erre, nem is lett teljes mértékben lekommunikálva az, hogy ez miért fontos, és hogyan jó, és miért jó az adott embernek, és hogy nem csak arról lehet szó, hogy mondjuk egy diagnosztizáltan mentális betegségben lévő embert gyógyítanak, hanem mondjuk aki szomorú, aki esetleg depresszió közeli állapotban van, ő is elmehet azonnal segítséget kérni. A magyar társadalom nagy részt elég pessimistának mondható. Képzeld, volt egy felmérés, az élettel való elégedettségét mérték fel. A világon kb. 156 ország vett ebben részt, és a lakosokat kérdezték meg. Magyarország a 156 ország közül a 110. Tehát ennyire nem vagyunk megelégedve, már pedig ugye a GDP, az egészségügyi helyzetünk alapján előrébb kellene lennünk az élettel való elégedettség szintjén, de mégsem vagyunk elégedettek. Hatalmas nagy téma, ez visszavezethető például arra is többek között, hogy a fiúkat a mai napig nagyon sok helyen úgy tanítják, hogy ne sírj, mert az gyengeség, ezáltal nem is tudja kiadni sokszor a feszültségét, nem emiatt lesz ő az életben sikeres vagy nem sikeres, viszont sokkal előbb előfordulhat nála, hogy nem tudja a feszültségét kiadni. A lényeg, hogy a társadalmunk sokkal inkább nem hajlandó tudomást venni a tudatalattiról, és arról, hogy ezek a mentális problémák, úgymond a szőnyeg alá söpörve, csak azt tudják elérni, hogy újra és újra megbotlunk benne az életünk folyamán, és nem értjük, hogy mit kellene esetleg másképp csinálnunk.
1: Hogyha tippelned kellene, mi lenne az a fordulópont, ami mondjuk át tudná billenteni ezt a gondolkodásmódot a pozitív irányba?
2: A Dalai Láma mondta egyszer, hogy tanítsatok meg minden 7 évest meditálni, és megszűnik egy generáción belül a háború a Földön. Ilyen utopisztikus gondolatok meg talán tippjeim sem lehetnének, de én ott keresném a megoldást és a lehetőségeinket, hogy már az óvodáskorba és a kisiskoláskorba is bevezetném az önismeretet. Az őszintjükön tanítani a mentálhigiénének a fontosságát, annak az ápolásának a fontosságát, és azt, hogy hallják, tudatosítsák magukban azt, hogy segítőt keresni a lelkem bajára, az nem, hogy nem szégyen vagy gyengeség, sokkal inkább erő. Mindig azzal szoktam példálózni, hogy ha elromlik az autóm, akkor elviszem autószerelőhöz. Na most az emberi lélek az sokkal bonyolultabb, mint egy autó, mégis a legtöbb ember azt gondolja, hogy majd otthon a kis magányában ő meg tudja oldani azt a problémáját, ami leggyakrabban egy másik emberi kapcsolatban jött létre. Most egy másik emberi kapcsolattal létrejövő problémát sokkal-sokkal nehezebben tudunk megoldani egyedül, mint egy segítővel.
1: Az előbbi válaszodban volt egy fogalom, egy új fogalom, a mentál higiéni. Ez pontosan mit is jelent, mert teljesen más, mint a pszichológia, ha jól gondolom.
2: A mentál higiéni minden olyan tevékenység, amelynek a célja az egészséges élet és az egészséges tudatnak a kialakulása, megőrzése, ápolása. Tág fogalom, épp ezért a társadalomnak jó lenne legalább odáig eljutni, hogy mondjuk elfogadja, hogy a mentális állapota is nagyon fontos ahhoz, hogy például milyen az egészségügyi állapot. Nagyon-nagyon sok betegség pszichoszomatikusan is ki tud alakulni, vagy fel tudja erősíteni a meglévő betegséget az, hogyha mentálisan nem vagyok jól.
1: És hogyha már life coaching, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, hogyan segítettél embereknek, kiknek segítettél, és az, hogy milyen módszert alkalmaztál. Ugye említetted, hogy itt sokszor kérdéseket teszel fel, és megpróbálod így a problémát ugye megoldani, vagy legalábbis fölfedni a problémát. Kicsit mesélj arról, hogy milyen tapasztalataid vannak.
2: Tartás, tehát, hogy nem beszélhetek nevekről, konkrét helyzetekről, úgyhogy most megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy abból úgymond általános érvényű tudást le lehessen vonni, vagy átadni. Eleve, amikor eljön egy kliens hozzám, akkor ugye megbeszéljük azt, hogy én hogyan fogok viselkedni vele. Tehát, hogy nálam minden szabad az üléseink alapján. Nevetni, sírni, elmondani bármit, én azt nem adom tovább. A titoktartás ugye köt. Általában ilyenkor a legtöbb kliens az hoz valami kamu problémát, mert nem hiszi el, hogy tényleg azt fogja kapni tőlem, amit én elmondok. És 2-3 ülés után ez a kamu probléma általában át szokott alakulni, ugyanis megteremtődik a bizalom, tényleg nem ítélkezek a problémája felett, nem próbálom meg a saját ízlésem szerint őt megváltoztatni, tehát az történik, amit a legelső 5-10 percben ő hallott tőlem. Amint ez megteremti a bizalmi légkört, abban a pillanatban megjelenik a valós probléma. A valós problémát, amikor hozzák az emberek, általában annyira be van, úgymond tokosodva az elmében, hogy a tudatuk nagyon beszűkült. Ezáltal hiába kérdezgeti ő esetleg saját magát, annyira szűk keresztmetszetű ez a kérdés, annyira nem használ a kreatívabb mintákat a kérdezés technikában, hogy általában ugyanarra a válaszra fut ki. Amikor nagyon sokszor például, ha kimozdítod azt a klienst, mondjuk egy sokkal kreatívabb kérdéssel, vagy mondjuk elhelyezed őt az adott szobában, ahol történt a konfliktus, teszem azt a munkaadójával, elhelyezed, hogy a szobában lévő fikusz mit mondott volna rólad. Tehát, hogy úgymond önmagán túl kezdje el önmagát figyelni, az ő viselkedését, és rá tud jönni az ilyen kreatívabb kérdések által olyan meglátásokra, olyan válaszokat tud adni, amit otthon nem biztos, hogy egyedül meg tudott volna. Hogy nekem milyen tapasztalatom volt, nagyon jó tapasztalataim vannak, általában 8-10-11-2 ülés alatt el lehet jutni olyan szintre, hogy az adott hozott valós problémára egy olyan megoldást és egy olyan megoldási fázis javaslatot tud kialakítani saját magának a kliens, amit utána tud tartani a házi feladatok által, mert ilyeneket is szoktak kapni, a házi feladatok által még biztosabban beépít az életébe, hogy legtöbbször vagy sírás vagy nagy nevetés történik a 10-11-12. Ülésnél, ugyanis rájön a kliens, hogy amivel akár egy évig, vagy fél évig, másfél-két évig ő szenvedett, az mondjuk 2-3 hónap alatt megoldható volt. Minden ülés alkalmával, vagy minden ülés sorozat alkalmával előfordulhat akár az aha pillanat, amikor olyan dolgokra jön rá önmagával kapcsolatban, amit nem is sejtett. És ezek az aha pillanatok, ezek az aha élmények, ezeknek a megfogása és kibontása nagyban hozzá segít, hogy mondjuk plusz 2-ből plusz 4-re el tudjon jutni.
1: Említetted azt, hogy kell pár óra, még a bizalom kialakul. És milyen érdekes az, hogy oda megy hozzád egy kliens, sose találkoztatok még, nem ismeritek egymást, nincs bizalom. És mégis valamennyire bízik abban, hogy te, mint egy vadidegen, segíteni fogsz neki, mint mondjuk egy rokona, egy jó barátja. Hogy szerinted miért, nyilván amellett, hogy ugye te szakértő vagy, tehát te tudod, hogy hogyan kell ezeket a problémákat kibontani, miért van az, hogy az emberek jobban bíznak másokban, amikor ezek a problémák vannak?
2: Nagyon érdekes volt, hogy feltetted a kérdést, és ami a mondatodban benne volt, ez, hogy ahogy segítséget kér baráttól, rokontól, ismerőstől. Na most én például, mint coach, nem is tudnék segíteni például a szeretteimnek azért, mert érzelmileg bevonódva lennék. Sokkal inkább megpróbálnék neki a saját tanácsom szerint segíteni. És ez az, ami nem működik nálunk. Tehát mindenki a saját tanácsait kezdi el mondani, de mivel mindenki egy egyszerű és megismételhetetlen emberi lény a Földön, ezért mindenkire valamelyest más szabályok vonatkoznak. Pont ezért nagyon jó tanácsokat tud adni egy szülő is, egy barát is, egy nagyon jó ismerős is abban az esetben, amennyiben az érzelmeket kiveszi a képletből. Tehát ténylegesen, mint egy másik embernek próbál segíteni. Viszont ez a legtöbb esetben nem megoldható, mert valahogy elkezdenek a beszélgetés során bevonódni érzelmileg, viszont mi pont ezt tanultuk, hogy érzelmileg egy pillanatra se vonódjunk be, vagy ha ez megtörténik, akkor azonnal szólunk a kliensnek, és mi kérünk szünetet, mert abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, már nem biztos, hogy meg tudjuk azt valósítani, hogy az általa hozott megoldásokat építsük be az ő életébe, hanem lehet én kezdenék el valami olyan megoldást hozni, ami szerintem jó lenne neked, pedig az nem is biztos, hogy jó.
1: Mi a helyzet a fiatalok mentális egészségével? Mi az őket érintő legnagyobb probléma? Kik is ők valójában és hogyan kezdjenek neki a nagybetűs útkeresésnek? Ezekre a kérdésekre ad választ Borány Árpád Life Coach a beszélgetésünk második részében.

0: Rádió.
1: Klienseidnek a korosztálya eléggé változó, tehát a fiatalok, vagy inkább idősebbek mennek hozzád.
2: Korcsoport az körülbelül olyan 20 és 60 körül van, de inkább 20 és 50. Ugye a fiatalabbak inkább egy ilyen életindulási válságban vannak, mit csináljanak, hova nyúljanak, mihez értenek, miben vagyok egyáltalán jó, és akkor itt visszacsatolnék oda, hogy az iskolában ugye nem kapjuk meg azt a tudást, hogy kik is vagyunk, hogy mihez is értünk, de legalábbis egy sokkal komplexebben ismeretet, viszont a Pitagorasz tételt azt belénk verik, és nem egy, nem két 20 évessel ültem már szembe, akik azt kérdezték, és arra keresték a választ, hogy hát akkor ki is vagyok én, mihez is értek, mit is akarok egyáltalán csinálni. A 30-as korosztály az általában egy ilyen életközepi válságban van, akarom-e folytatni, tudom-e folytatni, munkahelyi problémák, főnökkel való problémák, beosztottal való problémák, ez igaz mondjuk a 40-es korosztályra is, de nagyon sokszor ott már befigyel mondjuk egy házasságon belüli, vagy egy párkapcsolati probléma, ez is amennyiben nem mély traumákon alapszik, úgy ugyanúgy tudok segíteni, vagy egy life coach is ugyanúgy tud segíteni akár egy párterápiában is. Tehát nagyon-nagyon széles. Az idősebb generáció hozzám még nem jelentkezett be, de biztos vagyok, hogy ott is lennének problémák.
1: Akkor maradjunk egy kicsit a korcsoportnál, és akkor menjünk végig azon, hogy pontosan mi a helyzet a különböző korosztályokkal. Tehát akkor maradjunk a fiataloknál egy kicsit. Ugye azt mondod, hogy náluk van egy ilyen útkeresés, hogy pontosan kik is ők. Tehát, hogy az útkeresés mellett milyen más problémák vannak még? Hogyan tudod az ő helyzetüket leírni?
2: Nagyon izgalmas és sajnálatos, hogy ugye bejött a Covid, és ezért létrejött egy olyan generáció, akik nem élték meg például abban az időszakban az első randit, amikor ők szerették volna. Nem élték meg a szalagavatót, nem élték meg azt, hogy kialakul mondjuk első végén az az osztályközösség, amiben jól érzik magukat negyedik végéig. Bejött egy olyan stresszfaktor és egy olyan traumatizálódott állapot, ami miatt sokkal nehezebben és sokkal problémásabban tudtak, vagy akár nem tudnak szocializálódni a saját jelenlegi környezetükben. Emellett az iskola, mivel a jelenlegi rendszer továbbra is úgy van felépítve, hogy nagyon sok tárgyilagos tudást ad át, amit utána nem biztos, hogy az életben valaha is felhasználnánk, ezért ténylegesen úgy jönnek ki, amit már említettem, hogy nem ismerik önmagukat, nincs egy olyan széles körű önismeret, ami alapján ők meg tudnák határozni, hogy egyáltalán milyen területen induljanak el. Ott vannak a szocializációs hiányosságok, ugyanis egyre több fiatal jön rá, hogy a mobiltelefon, a Messenger és a többi közösségi média platform által biztosított gyors elérés az nem ugyanaz, mint a valós, az nevezük offline valóságnak, amikor élőben találkoznak, viszont nem biztos, hogy kialakult ez számukra, és akkor ott vannak mondjuk 21-23 évesen, amikor már dolgoznak, de nem történt meg az, hogy kialakuljon egy olyan baráti háló, egy olyan szociális háló körülöttük, akik el tudnak menni beszélgetni, moziba, iszogatni egy kicsit, bármi, ami jól esik, mert az online kapcsolatok sokkal gyorsabban felborulnak és megszűnnek.
1: Szerinted ezeket a problémákat hogyan lehetne orvosolni?
2: Békés megyében még olyan szinten jól állunk, ugyanis képzeld el, volt egy felmérés a magyar általános és középiskolások között, hogy mit hiányolnak nagyon az életükben, és itt a közösségépítés és a közösségépítés által adott plusz szocializációs készségek kifejlődését hiányolták, nem élik meg, hogy egy közösséghez tartoznak, mert ez Békés megyében nem annyira igaz, a garapanciásnak köszönhetően. Ez egy olyan országosan egyedülálló esemény, ami megteremti sokkal inkább a közösségi élményt, és talán ehhez kellene valahogy hozzányúlni. Hogy tudjuk megteremteni egy városban, egy faluban azt, hogy a helyi fiatalok közösségként tudjanak élni. Mindezt úgy, hogy őket is vonjuk már be a képletbe, mert ahogy mondjuk az 50-es generáció gondolja, hogy közösséget kellene építeni, az nem biztos, hogy a mostani 20-as, 18-as, 16-os generációnak is megfelelő. A mostani fiatalok sokkal inkább már úgymond projekt alapon gondolkodnak. Még akár egy ilyen közösségépítés sem úgy képzelnek el, mint régen, hogy na most úttörő lettem és 5 évig úttörő vagyok, hanem lehet úgy képzelik el, hogy most szeretnék csatlakozni egy közösséghez, valamivel foglalkozik mondjuk fél évig. Utána szeretnék csatlakozni egy másik közösséghez, minél többet kipróbálni, hogy el tudjam dönteni, hogy melyik az, amelyikhez leginkább szeretnék csatlakozni. Tehát itt inkább azt kellene valahogy nekik létrehozni, megteremteni azt a lehetőséget, ezeken a projekt alapokon tudjanak ők haladni közösségi megélés szintjén.
1: beszéltük azt, hogy ez a korosztály nagyon digitális. Viszont lehet azt mondani, hogy őket érik olyan hatások, amik mondjuk túlságosan leterhelik őket, és emiatt nincs meg az igazán aktív közösségépítés, mondjuk túl sok teher éri őket az iskolában.
2: Én úgy látom, hogy jól látod. És látva a fiatalokat, csak gondoljunk bele. Lenyomja az iskolát, külön órákra jár, esetleg van még valami hobbi, amit szeret csinálni, sport, bármi, oda is eljár, pluszban még tanul otthon, ugyanis nem kevés házi feladatot kap, majd önmaga jöjjön már rá, mivel segítséget nagyon nem kap az iskolából, vagy a jelenlegi társadalmi környezetből, hogy ki is ő, mit is szeretne, mindezt úgy, hogy azt a nyomást kapja, hogy gyorsan talált ki, hogy minél gyorsabban meg tud teremteni azt az életminőséget, amit te szeretnél, pedig nem is biztos, hogy ő azt szeretné, vagy őt azt tenné boldoggá, de a társadalom felől ez a nyomás éri, akkor oda jutunk, hogy lehet, hogy egy átlagos, és átlagost mondok, egy átlagos fiatal 12-3 óra hosszát foglalkozik tanulással, iskolával, előre menetellel, úgyhogy egy felnőtt 8 órát dolgozik, jó esetben, amiben nincs ugye plusz munka, de akkor is, amikor leginkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy a szociális készségeink kialakuljanak, felépítsük azt a szociális hálót, amiben majd jól fogjuk érezni magunkat, és biztonságban fogjuk érezni magunkat, amikor kilépünk a nagybetűs életbe, hogy ezeket a képességeket megszerezzük, akkor olyan dolgokkal foglalkozni, hogy megtanuljak, és elnézést a kifejezését, de beseggeljek még több oldalnyi olyan tudást, amire soha az életben nem lesz szükségem, az nagyon frusztráló lehet egy fiatalnak. És nem azt mondom, hogy nincs szükség bizonyos mennyiségű lexikális tudásra. Nem kell elengedni azt, hogy lehetőleg minél képzettebben jöjjenek ki a fiatalok, de a kettő együtt kellene, hogy valahogy haladjon. Maga a közösségépítés, az, hogy legyen a fiatalnak ideje regenerálódni, egy kicsit önmagával is törődni, és nem csak a tanulmányaival. A kettő együtt nagyon fontos, és szerintem sokkal tovább is vinni a fiatalokat.
1: Térjünk rá újból az útkeresésre, ugye ezt említetted, ami a fiataloknak egy ilyen nagyobb problémát jelent, hogy sokan nem tudják pontosan mit is szeretnének csinálni a jövőben. Milyen tanácsot tudnál adni a fiataloknak, vagy esetleg, ha most pedagógus, vagy szülők hallgatják mondjuk ezt a beszélgetést, hogyan közelítsék meg ezt a témát?
2: Emlékszem, amikor 6-7 éves voltam, akkor volt olyan rágógumi, amiben volt egy ilyen kis felragasztható tetoválásszerűség, és akkor azt raktam fel magamnak. És nagyon-nagyon fontos volt, hogy megtaláljam azt az autót, azt a szuperhőst, akit én fel akartam magamnak rakni. Az egy probléma volt az én 6-7 éves kis gyerekénemnek, hogyha nem találtam meg. Ugyanúgy emlékszem, amikor 14-5 évesen az volt a problémám, hogy vajon elenged-e édesanyám a diszkóba, vagy még túl fiatalnak fog tartani, és ez nekem egy nagyon nagy probléma volt, amin sokat gondolkodtam. Ugyanúgy nagyon fontos egy 30 évesnek, hogy vajon megtalálja azt az új munkahelyet, amivel le tudná váltani a régit, amiben nem érzi jól magát, vajon ott is jól tud-e teljesíteni. És gondolom a hallgatók már érzik a hasonlóságot. Az adott korhoz, az adott probléma az adott embernek a legfontosabb. Amennyiben ezt degradáljuk,

0: elkezdem berakni a lelki szőnyegembe, és az a pukli elkezd dagadni, és egyre gyakrabban és egyre nagyobbat fogok felbukni. A problémákkal foglalkozni kell, úgy kezelni, hogy az életemben egy fontos probléma, és ha ehhez mérten kezeljük, hogy egy fontos probléma, és a környezetünk is lehetőleg támogató abban, hogy éreztesse, hogy ez egy fontos probléma, abban az esetben a következő lépés viszont nem az, hogy akkor sajnáltatjuk magunkat egy életen keresztül, hanem az, hogy na akkor keressük a megoldást, vagy és per keressük azt az embert, aki tud segíteni, hogy keressük együtt a megoldást.
1: Burány Árpád, Life Coach, a fiatalokat érintő problémák után a középkorúak munkahelyi, családi, illetve párkapcsolati kihívásairól beszél, és hasznos információkkal látja el a hallgatókat. Emellett röviden érinti az idősebb generáció mentális állapotát is. Egy kis szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És akkor, hogyha a fiatalokat ennyire kiveséztük, ugorjunk korosztályt, nem fiatal felnőttek, hanem lehet úgy mondani, hogy már a felnőttek korosztályáról beszélünk, ez a 25-30

0: 30, nem tudom,
1: tehát valahogy. Akkor már megyünk a középkorosztály.
0: Igen, igen. Ugye azt mondod, hogy a legtöbb kliensed inkább ebbe a korcsoportba tartozik. Mit lehet az ő állapotokról elmondani? Ők már nem azzal foglalkoznak, hogy mennyit kell tanuljak. Lehet, hogy sokan visszajönnek az iskolapadba ebbe a korosztályba, de ők más problémákkal néznek szembe.
1: Talán egy olyan kis helyzetértékeléssel kezdeném, hogy nem tudom, belegondoltak-e azok a hallgatók, akik mondjuk a 40-es éveikben járnak, vagy 50-es éveikben járnak, hogy körülbelül ők az első generáció, akit egyszerre próbált meg nevelni a saját anyja-apja, és most egyszerre próbál nevelni a saját gyereke. Tehát létrejött egy olyan konfliktus, itt 30-40-50 éves most a szülői rétegről beszélünk, hogy ők még úgy nevelkedtek, hogy feltétlen tisztelettel tartoznak a szüleik felé, és nem szólhatnak vissza, nem említhetik a szüleik problémáit, a velük való problémáit, a velük való bajukat, vagy hogyha valamit szerintük nem jól csinál anyuka, apuka, azt ők nem mondhatták, még felnőtt korban sem, ellenben az általuk nevelt gyermek az már mondja. És ez nem a tiszteletlenség hiánya, hanem egy sokkal tudatosabb generáció, persze köszönhető az is, hogy a 30-40-50 éves generáció már úgy is nevelte a saját gyermekeit, hogy egy sokkal bizalmibb légkört próbált kialakítani, mint amit esetleg ő kapott meg a saját szüleitől. Viszont most ott van ez a forró leves, amit meg kellene enni, és nagyon nehezen viselik. Tehát egyszer szokott ez problémaként jönni, hogy a gyerekemtől mit kapok, és hogy hogyan tudom megtartani otthon a tiszteletet, úgy, hogy a fiam, lányom, gyermekem az folyamatosan mondja azt, hogy mit nem csinálok jól.
0: Ugye ez ne legyél szemtelen, de igazad van.
1: Igen, igen. Igen, és ez egy olyan konfliktus a szülőben, hogy érzi, hogy a gyerekem még akár jó tanácsot is mond, de hogy fogadja el úgy, hogy az ő renoméja ne sérüljön, úgy, hogy ő ezt nem látta. Tehát nincs előttük példa, nem tudják egymaguk kialakítani azt az új rendszert, amiben egyszerű marad a szülő, ő maradhat a példakép, viszont ugyanúgy tud és fogadhat tanácsot a saját gyermekétől. De ugyanide emelhetném azt, hogy a munkahelyi gondok. Megint csak a szülőktől mit láttunk, mit hallottunk. Azt, hogy fogadd el, nyeld le a problémát. Nagyon jó. Tudsz ételt rakni a gyereked elé. Nagyon örülj. Ez megint egy olyan generációból jön, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy nincs mindig tele a hűtő, hogy nincs mindig tele a polca az áruházakban. Viszont egy teljesen más generációt neveltek, akiknél tele van a hűtő, ahol már az étel nem a luxus, sokkal inkább az, hogy milyen étel, de az étel már nem a luxus kategória. Kezdhetnek azzal törődni, hogy vajon jól érzem-e magam a munkahelyemen. És nagyon sokan odajutnak, hogy nem. Megint csak nem láttak példát arra, hogy ezt hogy kezeljem. Kereshetek mást? Szóljak? Ne szóljak? Én mit rontok el? Vajon a következő helyen jobb lesz? És így beleesnek egy, említhetem akkor következő probléma spirálba, ez a megszokott rossz. Az ember nagyon fél változtatni, pláne 30-35 éves kora után. Már annyira megszokta az addig kialakított életét, és az addig kialakított önmagát, hogy nagyon fél, úgymond, a komfortzónájából kilépni. Nem tudja, hogy mi lesz, mi következik, ő milyen lesz, mi marad meg belőle, milyen lesz akkor az élete, ki marad meg mellette. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és még ide emelhetnék akár 10 egyéb problémát, de nem szeretném szétfeszíteni a hallgatók türelmét sem.
0: Viszont még egy problémára szeretnék rákérdezni. Említetted korábban, hogy párkapcsolati tanácsokat is szoktál adni, főleg ennek a korosztálynak. Ez nálad egyébként úgy néz ki, hogy egyesével leülsz a párral, vagy ez egy ilyen csoportos beszélgetés szokott lenni? Ez hogy működik?
1: Általában a kettőt ötvözöm. A kettőt ötvözöm azért nagyon fontos szerintem mind a kettőt ötvözni, mert egyrészt párkapcsolati gond kialakulásában mind a ketten valahol hibáztak, a mértékek nem számítanak, ezért mind a két embernek, jó esetben amennyiben van hajlandóság is mind a kettőben, változnia kell, fejlődni. Ezt külön-külön tudják megtenni, amikor egy bizonyos fejlődési szintet elérnek, akkor tudnak már úgymond közösen jönni hozzám, onnantól már az új párkapcsolati mechanikákat találják ki. Tehát megint csak mondjuk egy autóval tudnám kezdeni, amelynek le van robbanva a motor, az olajszintmérő és mind a négy kereke ki van lyukadva. Legelőször, hogy el tudjam tolni a mesterhez, mit kell csinálnom? Kicserélni a négy kereket, vagy hívni egy trélert, értem, de mindig ott kell kezdeni, hogy én miben kell, hogy változzak, hogy jobb társ legyek, akár önmagamnak jobb társ, hisz Azt szoktam mondani mindig a klienseknek, hogy egyetlen egy ember marad végig életed végig biztosan, saját magad. Önmagaddal kell először jóban lenni, önmagadat kell ezért megismerni, utána tudsz a másik emberrel kialakítani egy olyan kapcsolatot, ami sokkal inkább önazonos lesz, utána tudsz elvárni tőle olyat, ami számodra jó, ha már ismered magad, és tudod, hogy neked mi a jó.
0: Az elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen órára hozzád, vagy nem csak hozzád, hanem mondjuk egy ilyen life coaching órára párként megy el, ugye két ember, és mondjuk az órák során odáig jutnak el, hogy mégis jobb lenne, hogyha mondjuk ők külön folytatnák. Tehát, hogy végülis ez is lehet egy megoldás, nem?
1: Persze. Tehát ilyenkor arra jönnek rá, hogy boldogabbak lennének külön. Sőt, legtöbbször arra jönnek rá, amit biztos megint csak a legtöbb hallgató ismer, feliben a rózsaszín függöny. A rózsaszín köd az eloszlik, mivel a legtöbb ember, és most ne is csak párkapcsolatról beszélünk, szerintem, hanem emberi kapcsolatról, a legtöbb ember nem önmagát adja, amikor egy új emberi kapcsolatot alakít ki, akár munkahelyen, barátkozás alatt, párkapcsolatnál, nem önmagát adja, hanem egy olyan képet, amiről ő azt gondolja, hogy a másiknak tetszeni fog. Azért tesszük ezt, hogy megszerezzük a másiknak a bizalmát, a másiknak a szeretetét, az elfogadását, majd amikor ez megtörtént, tudat alatt elkezdjük levenni az álcát, hisz most már megszereztelek a kapcsolatot veled, onnantól kezdve lehetek önmagam. És mi szokott ilyenkor, visszatérve párkapcsolatra, legáltalánosabb mondat lenni? Nem ilyen voltál az elején. Nem így ismertelek meg. Bezzeg az elején. És mi szokott visszajönni? Te is pontosan. Azért, mert nem önmagukat adják, hanem megpróbálnak jobb színben, máshogy, sokkal szimpatikusabbak lenni, pedig lehet, hogy az eredeti önmaguk is ugyanannyira szimpatikus, csak nem biztos, hogy annak az embernek. Amikor egy emberi kapcsolatban ez a rózsaszín köd feloszlik, akkor már a másikat úgy tudom látni, amilyen. Nem amilyennek gondolom, emellett pedig úgy tudom adni magam, amilyen vagyok, nem pedig amilyennek látszódni szeretnék. És amikor erre rájönnek, és annyira távol érzik magukat, hogy ez a kettő összeközelíthetetlen, akkor néha úgy döntenek, hogy akkor külön folytatják, és nem azért, mert kudarcra ítéltetett ez a folyamat, sokkal inkább ez a pozitív hozadéka, hogy végre tudtak dönteni, és nem maradtak például egy olyan kapcsolatban, amit boldogtalanul leélnek 80 éves korukig.
0: Sokszor azt lehet látni, hogy mondjuk egy pár teljesen megváltozik a családalapítás után. Tehát más szempontból akarnak gyereket nevelni, vagy más értékekben akarják felnevelni ezt a gyereket. Mit tud tanácsolni mondjuk a családalapítás előtt álló pároknak? Hogyan készüljenek erre fel tudatosan?
1: Hát ugye a konfliktus akkor alakul ki, amikor nem ismerem el a másikat, amikor nem ismerem meg a másikat, és nem fogadom el a másikat úgy, ahogy van, és az elfogadás nem azt jelenti, hogy vele maradok. Elfogadom, hogy olyan, amilyen nekem nem tetszik, ezért keresek mást. Hogy mi lehet a megoldás? A kommunikáció. Az őszinte igaz kommunikáció. Én így és így szeretném nevelni a gyereket. Te hogy szeretnéd nevelni? Ő is elmondja. Én nem gondolom azt, hogy na majd ő úgy is úgy fogja akarni, ahogy én akarom, hanem elmondom, hogy ez számomra így nem kiegyeztethető. Akkor találjunk egy közöst. Te miért gondolod úgy? Én miért gondolom úgy? Vessük össze, olvassunk utána. Tehát most ugye a gyereknevelésre hegyeztet ki, de igaz ez az élet minden területére. Én lakásban akarok, te házban. Én két autót szeretnék, én kerékpározni szeretnék, végig nem is akarok autót. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal úgy megy bele házasságba és családalapításba, hogy nem is ismerik a másikat. Vagy ha ismerik, azt gondolják, hogy majd megváltozik. Tehát nem fogadják el olyannak, amilyen. És természetes, hogy egy házasságon, egy emberi kapcsolaton belül nagyon fontos az, hogy azért egymáshoz is alakulunk, kompromisszumokat kötünk, megtaláljuk azokat az arany középutakat, de ezeket nem mindig lehetséges megtalálni. Hogyha túl távol van a két idea, két elképzelés az életről és a közös életről, akkor egyszerűen el kell tudni fogadni, hogy vele nem tudom kialakítani azt a közös többszöröst, ami mind a kettőnek jó lehet. Úgyhogy a kommunikáció hiányában szerintem nagyon nagy lutrit vállal egy pár, hogy ténylegesen meg tudja valósítani azt a boldogan tartó, hosszú közös életet, amiről esetleg minden ember álmodik. Emellé csak még azt tudnám hozzátenni, hogy lakva ismerszik meg a másik. Amennyiben lehetőség van, külön kell költözni, onnan kezdődik meg a valós megismerés első lépése.
0: Azért kimondottan a gyereknevelésre hegyeztem ki így a kérdésemet, mert valljuk be, hogyha nincs meg a szülők közötti kommunikáció, akkor megint beleesnek egy ilyen 22-es csapdájába, hogy akkor a gyerek is egy ilyen környezetben fog felnevelkedni, és lehet, hogy az ő mentális állapota is nem lesz túl jó. És megint oda kerül, hogy mondjuk a azok a problémák, amit a gyermeknek a korosztályát érinti, ezek lehet, hogy hátrányozódni fognak, nem? Hogy ugye látja, hogy a szülők is ugye így oldják meg a dolgaikat, és akkor lehet, hogy egy ilyen egészségtelen mentalitás alakul ki a gyerek számára is, nem?
1: Úgy képzeld el, hogy amit a gyerek hall, lát, és amit mondanak neki, az az arány, az körülbelül 70-30. Tehát hiába mondja a szülő, hogy jaj, te kisfiam, így és így csináld majd. Te így és így csináld, és akkor jó lesz. De ha ő nem úgy csinálja, akkor nagy eséllyel a gyerek nem azt a programot fogja letölteni. Körülbelül 7-8 éves korunkig letöltjük a szüleinket. Ahogy ők működnek, ahogy viselkednek egymással, mással, önmagukkal, és ez is nagyon fontos, azt töltjük le, és amennyiben nem indul el egy tudatos önképzés, önismereti folyamat, úgy az az ember, aki öntudatlanul próbálja ezt az információt semmisnek tekintve próbálja élni az életét, úgy nagy eséllyel arra van kárhoztatva, hogy ugyanazt az életet fogja előbb-utóbb élni. Ugyanis Csernus ezt nagyon erősen mondta, hogy mire 14-5 éves korunkig oda jutunk, hogy azt mondjuk, hogy már pedig én nem fogok úgy élni és úgy viselkedni, mint a szüleim, addig már letöltöttük azt a viselkedést, és 25 éves korunk után egyre inkább az ő cipőjükbe találjuk magunkat.
0: Letudtuk a felnőtteket is, és akkor menjünk rá az idősebb korosztályra. Velük mi a helyzet?
1: Hát ugye említettem, hogy 35 éves vagyok, megint csak nem szeretnék az ő nevükbe beszélni. Amit én érzékelek, hogy nagyon magányosak. Nincsenek olyan idős közösségek, amelyekben jól tudják érezni magukat. Megváltozott a világ. Nagyon sok idősnek a gyermeke vagy az unokája már külföldön él. Különböző social media platformokon tud vele beszélgetni, és nem hiszem, hogy bármelyik idős is így képzelt el az életét. Emellett hirtelen annyira felgyorsult a technológia az életünkben, hogy nem biztos, hogy ők lépést tudnak tartani, és nincs olyan felület, ahol ők meg tudják tanulni azt, hogyan használják ezeket a kütyüket, még ha meg is tanulják, hogy hogyan használják ezeket a kütyüket, hogy mi a biztonságos használat, hogy ne dőljenek be például csalóknak, ne higgyenek el mindent, amit különböző social media platformokon látnak, olvasnak, hallanak, és emellé oda tenném a társadalmi megbecsültség hiányát. Én amikor egyszer kint voltam Ausztriában, egy boltban egy 72 éves hölgy mutatta be nekem, hogy a kávégép az hogy működik, amit esetleg néztem magamnak, hogy lehet, szeretném megvenni. Az elején megkérdezte, hogy angolul, olaszul vagy németül mondja el nekem. Egy nagyon energikus, egy nagyon tűzről pattant hölgyről beszélünk, és látszódott, hogy a többi alkalmazott, akik 20-as, 30-asok voltak, azok is olyan tisztelettel bántak vele, hogy azt jó volt nézni. Itt egyszerre az egész társadalom kell, hogy az idősekkel szemben egy kicsit megváltozzon, az időseknek is meg kell változniuk, nem azt a fajta tiszteletet elvárni, amit ők adtak meg a sosem szólok a másiknak, hogy a tőlem idősebbnek, hogy hibázik, tudják fogadni, hogyha esetleg mondja a fiatalabb generáció. A fiatalabb generáció lássa meg, hogy olyan életbölcsességgel rendelkeznek, amiből igenis tudnak tanulni. Emellett pedig, ha megpróbálják egy kicsit fittebben tartani önmagukat, és picit elfogadni azt, hogy kell haladni a világ gyorsabb ütemével, és emellé kapnak támogatást, hogy mondjuk vissza tudjanak a munkavilágába, akár egy könnyített 4 órával csatlakozni, akkor lehet, hogy sokkal boldogabban tudnak leélni, még akár egy még hosszabb életet.
0: Hát akkor remélem, hogy a beszélgetés során tudtunk olyan tanácsokat felhozni, ami majd a hallgatóknak fog valamilyen módon segíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy stúdiónk vendége voltál. Minden jót kívánok neked!
1: Köszönöm szépen!

0: Start Rádió.
1: Beszélgető partnerem Burány Árpád life coach volt. A stúdió beszélgetésünk teljes egészében megtalálható a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor vissza lehet hallgatni. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Jelenleg nincs napirenden az ár és top kivezetése, közölte a pénzügyminisztérium megerősítve, hogy a kormány továbbra is fenntartja a 2025 márciusában bevezetett árkorlátozást, bár a Magyar Nemzeti Bank, az Országos Kereskedelmi Szövetség és a GKI Gazdaságkutató Intézet is az intézkedés fokozott kivezetését javasolja. A tárca szerint a szabályozás továbbra is hatékonyan védi a fogyasztókat az inflációs hatásoktól. A gazdasági elemzők ezzel szemben arra figyelmeztetnek, hogy az ár és top hosszabb távon piac torzító hatású lehet, a kormány azonban egyelőre nem tervezi a módosítást. Őszelején indul a kórházi fertőzési adatok nyilvános közzététele Magyarországon, miután elkészült a mérésüket és a validálásukat lehetővé tevő módszertan. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a lakosságot és a döntéshozókat érthető, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a mutatókról. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az adatok nyilvánossága nem a megbélyegzést szolgálja, hanem esélyt ad a betegbiztonság javítására és a fejlődésre. Semmelweis Ignác örökségére utalva hozzátette, az egészségügyben ki kell mondani a valóságot akkor is, ha az kényelmetlen. Az európaiak és a magyarok túlnyomó többsége elégedett az életével, és úgy gondolja, hogy életminősége jobb, mint az amerikaiaké vagy a kínaiaké, az Euróbarométer nemrégiben megjelent legfrissebb felmérése szerint. A kutatás legnagyobb meglepetése, hogy a magyarok az uniós átlaghoz képest jóval reménytelibbek és pozitívabban tekintenek a jövőre, míg a világ jövőjét illetően az uniós átlag mindössze 38%-a derülátó, addig a magyarok 57%-a optimista. A magyar válaszadók 81%-a szerint az ország csak nyert az uniós tagsággal, ami szintén meghaladja a 74%-os uniós átlagot.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Csodaszép csütörtöki reggelt kívánok 6 óra után, továbbra is a Start Rádió szól. Sok zenével és most még többel jó reggelt és jó ébredezést kívánok a hét utolsó előtti munkanapján, amit indítunk nagyon-nagyon klassz dalokkal Csabán a Starton.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk. Július 2-án köszönhetjük az Ottókat, mellettük a Jenők, a Máriák és a Marciánok is ünnepelnek a mai nap folyamán, úgyhogy őket is üdvözöljük.
1: Reggeli Start, Music Lattes.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Start Rádió, július 2-a van. 1936-ban ezen a napon született Hofi Géza humorista. Kéne ismerni az ő nevét. 1958-ban ezen a napon született meg Nyíregyházán Friderikusz Sándor újságíró, Pulitzer-díjas író, showman. Azt hiszem, hogy a 90-es évek televíziózásából az ő neve is ismerős lehet mindenkinek, manapság pedig ugye népszerű podcasteket készít, amik az interneten elérhetőek és minőségi beszélgetéseket tartalmaznak. De ezen a napon született Christoph Willibald Gluck, német zeneszerző. Sokat nem, sokat nem.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggel is tart. Music Latte. Music Latte.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez Békés Csabán, a Start Rádió a 98.4-en. Jó reggelt, jó ébredezést kívánok, percekkel járunk már 7 óra előtt. Ami biztos, hogy a következő órában is hozok aktuális, fontos és érdekes információkat, mindezek mellett pedig pörögnek a legnagyobb kedvencek, és még 7 órakor a híreket is meghallgatjuk majd.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sürgős kormányzati lépéseket sürget a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés felszámolására, mivel a tudomány már elmondta, amit lehetett. Pósfai Mihály egy konferencián hangsúlyozta, hogy a minisztériumokból felálló munkabizottságoknak kellene mielőbb döntenie az úzalék elszállításáról vagy lefedéséről. Az elnök rámutatott, hogy az érintett településeken élők nem tudatosan vállalták ezt az egészségügyi kockázatot. A szakemberek a kármentesítésig fokozott óvatosságra, a por kerülésére és a dohányzás teljes mellőzésére intik a lakosságot. Az európaiak és a magyarok túlnyomó többsége elégedett az életével, és úgy gondolja, hogy életminősége jobb, mint az amerikaiaké vagy a kínaiaké az Euróbarométer nemrégiben megjelent legfrissebb felmérése szerint. A kutatás legnagyobb meglepetése, hogy a magyarok az uniós átlaghoz képest jóval reménytelibbek és pozitívabban tekintenek a jövőre, míg a világ jövőjét illetően az uniós átlag mindössze 38%-a derülátó, addig a magyarok 57%-a optimista. A magyar válaszadók 81%-a szerint az ország csak nyert az uniós tagsággal, ami szintén meghaladja a 74%-os uniós átlagot. Négyszeresére is emelkedhet a külföldi webáruházakból rendelt apróságok vámja a július 1-től életbe lépett új uniós szabályozás miatt. Az Európai Unión kívülről érkezett 150 euró alatti csomagok esetében ugyanis termékkategóriánként 3 eurós vámot vezettek be. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban különböző típusú áruk, például ruha és elektronikai cikk is van, a 3 eurós díjat kategóriánként külön-külön kell megfizetni. A magánszemélyeknek a vámkezeléssel nincs feladatuk, azt a posta vagy a futárszolgálat intézi, a díjat pedig várhatóan a rendelés véglegesítésekor vonják le.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: Elmúlt 7 óra, csodaszép csütörtök reggelt kívánok, a hét utolsó előtti munkanapjába vágunk bele együtt, közösen bízom benne, hogy részükről is nagy lendülettel. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk 3 délelőtt 9-ig a leghasznosabb információkkal.
1: Sokat levet, sokat nyere. Sok nyere, és még több.
2: Startrádió.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
3: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, aztán estétől csökken a felhőzet. Záporzivatar előfordulhat, az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hát azért idén a nyár az már bizonyított volt, itt már piros hőség, riasztás, igazi belevaló kánikula, 40 fok feletti hőmérséklet. A következő időszak egy kicsikét nyugodtabbnak néznének ki, fogalmazzunk úgy föltételes módban, hiszen soha nem lehet tudni, hogy milyen izgalmasság érkezik, de most a következő egy hét azért mindenféleképpen ilyen 30 fok körüli csúcsokkal telhet el a jelenlegi előrejelzések szerint.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippelj!

0: és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
1: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
2: Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió. Szép reggelt kívánok. Július 2-a van, Sarlós Boldogasszony napja, de ezen a napon tartják a sportújságírók napját is 1994 óta. Ezen a napon 1271-ben Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. Oh.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A látható valóság és az absztrakt festmények és plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.

0: Fairplay Plus divataruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sokat nem?
1: Sokat
2: nem.
1: Még több.
2: És még több.
3: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. 8 óra lesz hamarosan, a Start Rádiót hallgatja. Jó utat, hogyha munkahelyre tart, és bizony jó munkát, ha már dolgozni kellene. 8 és 9 óra között is hasznos információk, érdekességek, minden, ami kell ahhoz, hogy tartalmasabban induljon a reggelünk, úgyhogy köszönöm, hogyha együtt rádiózunk.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Kongó legyőzésével jutott be a legjobb 16 közé az angol válogatott. Az afrikai együttes már a 7. percben vezetést szerzett Sipeng góljával, és sokáig őrizte az előnyét. Az angolok szinte végig támadtak, de a kongói védelem hosszú ideig állta a rohamokat. A fordítás csak a hajrában sikerült, kénelőbb a 75., majd a 86. percben volt eredményes, így 2-1-re nyert Anglia. Az angolok a 8. Többen magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától a társházigazda Mexikóval mérkőznek meg a negyed döntőbe jutásért. Ez lesz a kieséses szakasz egyik legérdekesebb párharca. A gólt még nem kapó Mexikó hazai környezetben vár az angolokra. A belga válogatott 2 gólos hátrányból felállva hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és ezzel tovább jutott. Szenegál már az első fél idő közepén előnybe került Diarra góljával, majd a fordulás után Sarr megduplázta a vezetést, így sokáig úgy tűnt, hogy az afrikai együttes harcolja ki a továbbjutást. A belgák azonban nem adták fel, Lukaku a 86. percben szépített, Tielemans pedig a 89. percben kiegyenlített. A hosszabbításban is a belga válogatott maradt kezdeményezőbb, és Tielemans a 125. percben hosszas varozás után büntetőből megszerezte saját maga második, csapat a 3. gólját, amellyel eldöntötte a párharcot. Az Egyesült Államok több mint fél órát emberhátrányban futballozva 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, így tovább lépett a 16 közé. Az amerikaiak továbbjutásával már mindhárom társházigazda ott van a 8-döntőben, miután korábban Kanada és Mexikó is sikerrel vett az első kieséses akadályt. A hazai együttes az első félidő végén Balogun góljával szerzett vezetést, ám a csatárt a 64. percben kiállították, így a folytatásban védekezésre kényszerültek. A bosnyákok nem tudtak élni az ember előnye, sőt Tielemans szabadrugásból szerzett góljával az amerikaiak végleg eldöntötték a mérkőzést. Az Egyesült Államok 2002 óta először nyert mérkőzést a kieséses szakaszban, és hétfőn a belga válogatottal mérkőzik meg a negyed döntőbe jutásért.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Jó reggelt kívánok, ez Békés Csabán a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel, 8 óra is elmúlt már, kitartást a dolgozóknak. Én várom egészen 9-ig hasznos információkkal, és persze rengeteg jó dallal.
5: Sokat nem, sokat nem. És még több.
6: Start Rádió.
7: Start.

0: Társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
8: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
1: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike!
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Hogyan kalandozzunk? Kis költségvetéssel. A kaland és a spórolás egyáltalán nem zárják ki egymást. Próbáljuk ki a sátorozást kempingekben, turistaházakat, erdei szállásokat, vagy akár keressünk olyan szobákat, amelyek távolabb vannak a frekventált helyektől. Egy-egy kisebb település szélén vagy falusi vendégháznál általában sokkal barátságosabb árakat találhatunk, és ugye csomó valódi helyi élményekkel is gazdagodhatunk.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
6: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
7: A nagy álmom Portugália lenne.
8: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
6: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
5: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.

0: ünnepeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
1: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
0: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
2: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoméno által dedikált messz.
0: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
1: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
3: Start Rádió.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Már is a költséghatékony utazást veszük gorcső alá, hiszen egy-egy belföldi utazás alatt az étkezés is jelentős tétel lehet, de hát persze nem kötelező drága éttermekbe járni. Ha magunkra főzünk, vagy előre csomagolt élelmiszert viszünk magunkkal, jelentősen csökkenthetjük a költségeket. Sok olcsó szállás rendelkezik közös konyhával. Simán elviszük az alapanyagokat, gyorsan pikpak összedobjuk, és már is megfizethető módon tudunk étkezni az utazásunk alatt is. Sok

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gulöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gulöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
3: Még több.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: és még több.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Hamarosan 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb holnap jövök reggel 6 órától.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A foci VB legfurcsább jelenetei. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az idei labdarúgó világbajnokság eddig nem csak a futballról, hanem több egészen abszurd jelenetről is emlékezetes marad. A legtöbb vitát az extrém hőség váltotta ki, több mérkőzést 35-40 Celsius fokos melegben játszottak, ezért kötelező ivószüneteket vezettek be. Ezeket sok játékos és edző bírálta, mert szerintük megtörik a mérkőzések ritmusát. Szintén feltűnést keltettek a több stadionban látható foghias lelátók, miközben a FIFA teltházról beszélt. A magas jegyárak miatt sokan kritizálták a szervezőket. Vicces jelenet volt, amikor a német válogatott játékosa Leon Goretzka véletlenül az ekvádori csapatbuszra szállt fel, majd zavartan visszafordult. A videó pillanatok alatt mémmé vált az interneten. Nagy visszhangot kapott az is, hogy mexikói szurkolók dobokkal, dudákkal és hangos skandálással próbálták egész éjjel ébren tartani az ekvádori válogatott játékosait a nyolcaddöntő előtt. Érzelmes, de szokatlan pillanat volt, amikor Ekvádor szövetségi kapitánya a továbbjutás után felrohant a lelátóra, hogy a családjával ünnepeljen, a biztonságiaknak kellett visszakísérniük a pályára. Az idei torna tehát eddig nem csak a gólokról, hanem a hőségről, a szervezési vitákról, a szurkolói akciókról és a különös, olykor komikus jelenetekről is emlékezetes marad.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem?
4: Sokat
0: nem. És még több.
4: És még több.
5: Start Rádió.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Kongó legyőzésével jutott be a legjobb 16 közé az angol válogatott. Az afrikai együttes már a 7. percben vezetést szerzett Sipeng góljával, és sokáig őrizte az előnyét. Az angolok szinte végig támadtak, de a kongói védelem hosszú ideig állt a rohamokat. A fordítás csak a hajrában sikerült, kénelőbb a 75., majd a 86. percben volt eredményes, így 2-1-re nyert Anglia. Az angolok a 8. Többen magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától a társházigazda Mexikóval mérkőznek meg a negyed döntőbe jutásért. Ez lesz a kieséses szakasz egyik legérdekesebb párharca. A gólt még nem kapó Mexikó hazai környezetben vár az angolokra. A belga válogatott 2 gólos hátrányból felállva hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és ezzel tovább jutott. Szenegál már az első fél idő közepén előnybe került Diarra góljával, majd a fordulás után Szár megduplázta a vezetést, így sokáig úgy tűnt, hogy az afrikai együttes harcolja ki a továbbjutást. A belgák azonban nem adták fel, Lukaku a 86. percben szépített, Tielemans pedig a 89. percben kiegyenlített. A hosszabbításban is a belga válogatott maradt kezdeményezőbb, és Tielemans a 125. percben hosszas varozás után büntetőből megszerezte saját maga második, csapat a 3. gólját, amellyel eldöntötte a párharcot. Az Egyesült Államok több mint fél órát emberhátrányban futballozva 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, így tovább lépett a 16 közé. Az amerikaiak továbbjutásával már mindhárom társházigazda ott van a 8-döntőben, miután korábban Kanada és Mexikó is sikerrel vett az első kieséses akadályt. A hazai együttes az első fél idő végén Balogun góljával szerzett vezetést, ám a csatárt a 64. percben kiállították, így a folytatásban védekezésre kényszerültek. A bosnyákok nem tudtak élni az ember előnye, sőt Tielemans szabadrugásból szerzett góljával az amerikaiak végleg eldöntötték a mérkőzést. Az Egyesült Államok 2002 óta először nyert mérkőzést a kieséses szakaszban, és hétfőn a belga válogatottal mérkőzik meg a negyed döntőbe jutásért.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
0: Hú de laza!
5: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól indul, ma is a műsor, hozom a Napi Laza lazaságát, de egyben lendületét is a munkaidő közben a délelőtt utolsó két órájára. Rádiózunk együtt, nem sokára megnézzük a mai nap érdekességeit.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió. Just to talk, and she's a

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

0: sok zene és még több a Start Rádión a napilaza, szóval itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 1936 e napján született Hofi Géza, humorista, meg annyi vicc és talán aktuális poénmai elültetője. A Sport újságírók napja pedig 1994 óta tartandó emme napon is, a Sarlós Boldogasszony napja is 1389 éve most már hozza évről évre az évfordulókat. Ezek voltak a mai nap érdekesebb eseményei, most pedig ismét egy jó dallal gurul tovább a délelőtt.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy

0: álmom Portugália lenne.
1: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
3: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
4: Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Start Rádió.
6: Hú, de laza.

0: még több a Start Rádió napilaza szól. A következő napok, sőt azt is kimerem jelenteni, hogy hetek időjárása nagyjából hasonlóképpen alakul, mint amit a következő pár nap fog mutatni. Hideg front érkezik erős széllökésekkel, illetve ez hozza magával a 27-30 fokos átlagokat napközben. Hajnalban picit hűvösebb is lehet, akár 17 fokot is mérhetünk majd. Ez az óránk a végéhez ér, de egészen délig még együtt rádiózhatunk. Hozom az érdekességeket.
1: Sok a szene,
2: és még több.
1: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutás Szenegál ellen, és bejutott a a döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további személyt az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza, vedd könnyedén.
4: Start Rádió.
5: Start Rádió.
0: Hú de laza.
6: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza szól. A műsor folytatódik, ebben a 60 percben is hozom a jó dalokat, egészen délig tarthatunk ki együtt. A mai névnaposaink az Ottók, illetve a Jenők, rájuk gondoljuk mindenféleképpen. Most érkező dal pedig akár nekik is szólhat, de mindenkinek, akinek jól jöhet ez a munka közben.

0: zene is még több a Start Rádión a napi lazaszon. A rovarcsípések helyi kezelése ma az egészségrovatunkban. A különféle rovarok által okozott csípésekkor jelentkező fájdalmas viszkető duzzanatok kezelésének célja, hogy hűsítsük, nyújtassuk a sérült bőrt, és csillapítsuk a viszketést, és így megelőzzük a kivakarást, a seb felülfertőződését, ez a legfontosabb. Erre jól szolgálhat a terület jeges borogatása, de bőrsebb esetén annak fertőtlenítése, valamint a patikákban akár vén nélkül is kapható viszketés csillapító krémek, ezek nagyon fontosak lehetnek, hogy a gyulladást elkerülhessük. Az illóolaj tartalmú készítmények használatát lehetőleg kerüljük kicsi gyermekeknél, az viszont nagyon fontos, illetve azoknál, akik érzékenyek bizonyos komponensekre. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza. Vedd könnyedén. Start Rádió.
9: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, és ért a műsor egyben a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, és holnap is jövök természetesen. Minden jót kívánok!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió. Start Rádió. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 2-a csütörtök, déli 12 óra van. Szélvihar miatt tucatnyi riasztás volt Békésben. Ingyen kóstolható a prémium minőségű medgy. Egy éves lett a Békés Csabai Matesz Baby Spa. Helyi egy probléma volt a csabai tekergő járatainál, de már elhárították a hibát. Már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságot kedden 21 helyszínre riasztották az erős szél miatt, a vihar több településen is beavatkozást igényelt. Országosan 208 riasztás érkezett a tűzoltókhoz. Az OKF szóvivője Mokics Dániel elmondta, hogy a legtöbb eset Hajdúvihar és Pest megyében történt, de Bács-Kiskun, Csongrád megyében és Budapesten is számos helyszínre hívták a hatóságokat. A Békés Vármegyei szóvivő Maghajda Bence közölte, hogy a térségben 21 beavatkozásra volt szükség, főként Gyumaendrődön, Békés Csabán és Gyulán. A legtöbb esetben úttestre dőlt faágak, gajak eltávolítását végezték, három alkalommal pedig épületre dőlt fa miatt kellett intézkedniük. A vármegyében jégeső is előfordult. Miközben a boltokban és a piacokon már akár 2000 forintot is elkérnek 1 kg medgyért, Békés Vármegye több településén ismét ingyen lehet megízlelni az idei termést. Július 1-én elindult a hagyományos medgy népszerűsítő kampány, amelynek első állomása ezúttal is Békés Csaba volt. A Medifrukt Kft. Évek óta járja a Vármegyét, hogy bemutassa a medgy gasztronómiai és egészségügyi értékeit, valamint felhívja a figyelmet a gerendás és csorvás környéki ültetvények kiváló minőségű gyümölcsére. A kampány nyitánya szerdán délelőtt a Csaba Centerben volt, ahol sokan éltek a lehetőséggel, hogy ingyen megkóstolják az idei termést. A látogatók ezúttal a Petri megyfajtával ismerkedhettek meg. A gerendási termelő Pusztai József elmondta, hogy az idei megy minősége kiváló, a mennyiség azonban jóval elmarad a megszokottól. Az aszály miatti Petri fajta szemmérete a szokásos 20 milli helyett sok esetben csak 18. Hozzátette, hogy a megy betakarítása ma már teljes egészében korszerű rázógépekkel történik, a termés jelentős része pedig külföldre kerül. Elsősorban Németország konzervipara vásárolja fel a békési medgyet, amelyet kiváló színe, zamata és magas léttartalma miatt keresnek. A kevesebb termés miatt a hazai medgy idén valódi prémium termék lett. A piacokon sok helyen 1900-2200 forintot is elkérnek 1 kg-ért, így az ingyenes kóstoltatások különösen népszerűek. A nagy hőségben egy marék hűs lédús medgy ráadásul igazi felfrissülést jelentett. A medgy nem véletlenül számít szuper gyümölcsnek. A Békés Vármegyei gasztronómus Prohászka Béla szerint rengeteg módon felhasználható, a levestől a szószokon át egészen a húsételek kísérőig. Gazdag C és B vitaminban, valamint káliumot, magnéziumot, kalciumot, vasat és cinket is tartalmaz. Antocianin tartalma természetes gyulladást csökkentő, rendszeres fogyasztása pedig támogathatja az immunrendszer működését és a regenerációt. Aki lemaradt a Békés Csabai nyitányról, annak sem kell csüggednie. A megyosztó körút több helyszínen folytatódik. A szervezők minden állomás szerették megmutatni, hogy a békési megy továbbra is az ország egyik legjobbja, még úgy is, hogy az idei aszály komoly kihívást jelentett a termelőknek. Egy éves szülinapját ünnepelte a Matesz Baby Spa Békés Csabán. A jeles alkalmat bemutató foglalkozással és vidám hangulattal tették emlékezetessé szerdán a Gyóni Géza utcában. A kisbabák mozgását fejlesztő terápiás vízi foglalkozások iránt országszerte egyre nagyobb az érdeklődés, és a különleges módszerre Békés Vármegyében is mind többen találnak rá. A központ elmúlt évét folyamatos fejlődés jellemezte, hangzott el a július 1-i ünnepségen, ahol Budóczi István országgyűlési képviselő is köszöntötte a résztvevőket. Az év értékelését a központ tulajdonosa foglalta össze. Szőke Kis Katalin elmondta, hogy több család is náluk ismerkedett meg először, és azóta is rendszeresen összejárnak. Kiemelte, hogy a Békés Csabai régió közössége rendkívül összetartó, és jelenleg is sokan érkeznek vidékről, akár 50-70 kilométeres távolságból is. Hozzátette, hogy a kisbabák már heti rendszerességgel járnak a foglalkozásokra, mert a módszer lényege éppen a folyamatosság. Matesz módszer hátteréről a megalkotó Matesz Csilla beszélt, aki az esemény díszvendége volt. Felidézte, hogy több mint 40 éve foglalkozik babákkal a vízben, és a járvány időszakában volt lehetősége újra gondolni a rendszert. Úgy fogalmazott, fontosnak tartotta, hogy a picik minél korábban találkozzanak a vízzel, hiszen az anyaméhen belül is vízi közegben fejlődnek, és születés után ösztönösen visszavágynak ebbe a komfortos környezetbe. A 45 perces foglalkozások bemelegítéssel kezdődnek, ezt követi a jacuzzi és átfogó mozgatás, majd a levezetés. A bemutató foglalkozáson résztvevő egyik édesanyja arról számol, számolt be, kisfia mozgás fejlődésében látványos javulást tapasztalt. Elmondta, hogy amikor észrevették, hogy a baba főként csak az egyik oldalára fordul, felkeresték a központot, és már az első alkalom után mindkét irányba könnyedén mozdult.

0: Az elmúlt napokban több jelzés érkezett arról, hogy nem lehet helyjegyet vásárolni az egyik legnépszerűbb Békés Csabáról induló vonatra. A MÁV válaszában tisztázta, mi okozta a fennakadást a csabai tekergő járataival kapcsolatban. Június 20-án néhány perccel 5 óra után indult el az idei első közvetlen átszállás nélküli csabai tekergő, amely minden hétvégén és ünnepnapon egészen augusztus végéig a Balaton északi partjára viszi az utasokat. A napokban azonban többen jelezték, hogy a hétvégi járatokra nem tudnak helyjegyet venni. A MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága arról adott tájékoztatást, hogy technikai okok miatt június 22 és 29 között nem volt elérhető a helyjegyvásárlás a július 4-i és 5-i csabai tekergőjáratokra. A hibát időközben elhárították, és 29-től ismét gond nélkül lehet helyjegyet vásárolni. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségért. Június utolsó napjaiban több esetben kellett intézkedniük a Békés megyei rendőröknek. A gyulai rendőrkapitányság 29-én kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vett egy gyulai férfit. Ugyanezen a napon Sarkadon egy férfi érvényes jogosítvány nélkül vezetett személyautót. A rendőrök a Kodály Zoltán utcában igazoltatták, majd előállították. A szabálysértés miatt őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé állítják. A Békés csabai rendőrkapitányság rendőrei június 29-én elvették egy férfi vezetői engedélyét, mert a gyanú szerint ittasan vezetett. Csorváson ellenőrizték, a légalkoholmérés eredménye pozitív lett, így büntető eljárás indult ellene. Másnap, 30-án a férfi jogosítvány nélkül ismét autóba ült. A rendőrök újra leállították, majd engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe vették. Ügyében szintén 3 napon belül dönt a bíróság. A szarvasi rendőrkapitányság 30-án vett őrizetbe egy Gyuma Endrődi férfit, akit a szarvasi járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt kiadott elfogató parancs alapján kerestek. A közelmúltban parlagi sasfiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei. A munkákat június 15-én kezdték meg a Cserebökény központú mintaterületen, ahol 8 fészekben összesen 16, 3,5, 7, 7,5-es fiókákat láttak el jelöléssel. További 5 fészeknél csak drónos ellenőrzést tudtak végezni, mert a fészkek elhelyezkedése vagy a fák állapota nem tette lehetővé a biztonságos megközelítést. Másnap 16-án a Hódmezővásárhelyi mintaterületen folytatták a munkát, ott 7 fészekben 17 fiókát gyűrűztek, 5 további fészeknél pedig ismét csak drónnal tudtak vizsgálatot végezni. A földeák, óföldeák, marosleve külterületén ellenőrzött 3 fészek közül csak egynél nyílt lehetőség a fiókák gyűrűzésére. A másik 2 fészeknél drónos felmérés történt, még a harmadiknál 3 fiókát jelöltek meg az egyesület munkatársai. A fiókák bal lábára ornitológiai gyűrű, jobb lábára pedig egy 3 jegyű kóddal látott színes jelölőgyűrű került. Ennek során rögzítették a madarak biometriai adatait, többek között karom, csűd, faroghoszt, valamint a testtömeget, és DNS mintát is vettek tőlük. A fészkek közelében köpeteket, genetikai vizsgálathoz szükséges tollakat gyűjtöttek. A szakemberek a fiókák fejlettségét állapították meg, nem pedig a tényleges életkorukat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: Ez a Strolc Rádió sok zene is még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. Kinek milyen dolgot játszatok, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Itt szól legelső kérésem, sziasztok, a férjemnek Pistinek szeretnék küldeni egy dalt. Köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Jó munkát és siess haza, nagyon várunk. Szeretettel Andi és a gyerekek.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Kongó legyőzésével jutott be a legjobb 16 közé az angol válogatott. Az afrikai együttes már a 7. percben vezetést szerzett Sipeng góljával, és sokáig őrizte az előnyét. Az angolok szinte végig támadtak, de a kongói védelem hosszú ideig állta a rohamokat. A fordítás csak a hajrában sikerült, kénelőbb a 75., majd a 86. percben volt eredményes, így 2-1-re nyert Anglia. Az angolok a 8. döntő magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától a társházigazda Mexikóval mérkőznek meg a negyed döntőbe jutásért. Ez lesz a kieséses szakasz egyik legérdekesebb párharca. A gólt még nem kapó Mexikó hazai környezetben vár az angolokra. A belga válogatott 2 gólos hátrányból felállva hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és ezzel tovább jutott. Szenegál már az első fél idő közepén előnybe került Diarra góljával, majd a fordulás után Szár megduplázta a vezetést, így sokáig úgy tűnt, hogy az afrikai együttes harcolja ki a továbbjutást. A belgák azonban nem adták fel, Lukaku a 86. percben szépített, Tielemans pedig a 89. percben kiegyenlített. A hosszabbításban is a belga válogatott maradt kezdeményezőbb, és Tielemans a 125. percben hosszas varozás után büntetőből megszerezte saját maga második, csapat a 3. gólját, amellyel eldöntötte a párharcot. Az Egyesült Államok több mint fél órát emberhátrányban futballozva 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, így tovább lépett a 16 közé. Az amerikaiak továbbjutásával már mindhárom társházigazda ott van a 8. döntőben, miután korábban Kanada és Mexikó is sikerrel vett az első kieséses akadályt. A hazai együttes az első fél idő végén Balogun góljával szerzett vezetést, ám a csatárt a 64. percben kiállították, így a folytatásban védekezésre kényszerültek. A bosnyákok nem tudtak kiélni az ember előnye, sőt Tielemans szabadrugásból szerzett góljával az amerikaiak végleg eldöntötték a mérkőzést. Az Egyesült Államok 2002 óta először nyert mérkőzést a kieséses szakaszban, és hétfőn a belga válogatottal mérkőzik meg a negyed döntőbe jutásért.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.
1: Startrádió.
0: Társadalmi célú reklám.
5: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 3 projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatásra támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
7: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
8: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
9: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
10: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
11: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
12: Miért nem termel a napelemem?
13: Mert koszos haver.
12: És ki mossa le?
14: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
15: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
13: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
16: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
17: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottam.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene?
4: Start Rádió.
0: És még több.
7: Start Rádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán tudnak, kedves hallgatóink. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! Egy dalt szeretnék küldeni a legjobb barátnőmnek, Évinek. Köszönöm a sok nevetést, a jó tanácsokat, és hogy mindig mellettem állsz. Szép napot kívánok! Aláírás nem volt, ettől függetlenül bízom benne, hogy az üzenet célba ért.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még többen, pedig kíváncsiak műsorunkat hallják, az utolsó kérésünk közé érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, minden kollégámnak az építkezésre küldök egy dalt, kitartást a mai napra, már nincs messze a hétvége, üdv Robi!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Kongó legyőzésével jutott be a legjobb 16 közé az angol válogatott. Az afrikai együttes már a 7. percben vezetést szerzett Sipeng góljával, és sokáig őrizte az előnyét. Az angolok szinte végig támadtak, de a kongói védelem hosszú ideig állt a rohamokat. A fordítás csak a hajrában sikerült, kénelőbb a 75., majd a 86. percben volt eredményes, így 2-1-re nyert Anglia. Az angolok a 8-döntő magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától a társházigazda Mexikóval mérkőznek meg a negyed döntőbe jutásért. Ez lesz a kieséses szakasz egyik legérdekesebb párharca. A gólt még nem kapó Mexikó hazai környezetben vár az angolokra. A belga válogatott 2 gólos hátrányból felállva hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és ezzel tovább jutott. Szenegál már az első fél idő közepén előnybe került Diarra góljával, majd a fordulás után Szár megduplázta a vezetést, így sokáig úgy tűnt, hogy az afrikai együttes harcolja ki a továbbjutást. A belgák azonban nem adták fel, Lukaku a 86. percben szépített, Tielemans pedig a 89. percben kiegyenlített. A hosszabbításban is a belga válogatott maradt kezdeményezőbb, és Tielemans a 125. percben hosszas varozás után büntetőből megszerezte saját maga második, csapat a 3. gólját, amellyel eldöntötte a párharcot. Az Egyesült Államok több mint fél órát emberhátrányban futballozva 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, így tovább lépett a 16 közé. Az amerikaiak továbbjutásával már mindhárom társházigazda ott van a 8-döntőben, miután korábban Kanada és Mexikó is sikerrel vett az első kieséses akadályt. A hazai együttes az első fél idő végén Balogun góljával szerzett vezetést, ám a csatárt a 64. percben kiállították, így a folytatásban védekezésre kényszerültek. A bosnyákok nem tudtak élni az ember előnye, sőt Tielemans szabadrugásból szerzett góljával az amerikaiak végleg eldöntötték a mérkőzést. Az Egyesült Államok 2002 óta először nyert mérkőzést a kieséses szakaszban, és hétfőn a belga válogatottal mérkőzik meg a negyed döntőbe jutásért.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádiósok zene is még több. És ma július 2-a, csütörtök van. Ne felejtsék el felköszönteni Otto nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Györgyi Anna, Jászai Mari díjas magyar színésznő, de ma ünnepel Pataki Attila, magyar rockzenész, az Edda művek énekese, és szintén ma ünnepel Kocsis Judit, Jászai Mari díjas magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

eszedbe, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a eszedbe, mikor diderekbe kúsz.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

hányadik igazi volt ez? Mondd, hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd, hányadik igazi volt ez? Mondd, hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értenek.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körösír Centrumban Kibédi Pétertől hallják. Vitán felül áll, hogy a labdarúgó világbajnokság a legnézettebb sportesemény az egész világon. A torna a szurkolóknak kikapcsolódást jelent, a labdarúgásban dolgozók természetesen szakmai szemmel is követik a torna eseményeit. Erős Gábor a Vasas NB1-es labdarúgó csapatának vezető edzője is nézi a mérkőzéseket, úgyis mint szakember, és úgyis mint szurkoló.
4: Sok újdonságot azért látunk, én azt gondolom szakmai szemmel nézve, és azért az látszik, hogy egyre közelebb kerülnek talán a top csapatok a kis csapatokhoz is, hiszen akár egy kongói DK tegnapi nap folyamán ugye az angolok ellen el tudja tüntetni azt a különbséget, amit ugye az emberek valójában gondolnának, hogy ez egy sima angol továbbjutás lesz majd, amit láttunk, hogy azért meglett a továbbjutás, de mégiscsak megszenvedtek, de nem csak az angolokat vagy a kongói DK-t emelném ki, hanem az összes ilyen csapatot, zöldfogi szigetekről beszélni, akiknek sikerült a továbbjutás, vagy a Belgium-Szenegál mérkőzésen, tehát azt látjuk, hogy csökkennek ezek a távolságok, és hogy nagyon alázatos, kőkemény munkával, amit ugye ezek a úgynevezett kisebb csapatok beletesznek a védekezésbe, ez szerintem ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, mert ez az alázat és ez a fegyelem, amivel esetleg el lehet tüntetni a különbségeket, és pont a mai nap folyamán hívtam fel az én csapatomnak a figyelmét arra, hogy lesznek az NB1-ben nálunk talán erősebb ellenfelek, és ezzel azt hiszem, hogy nem bántottam meg senkit, viszont fegyelemmel, alázattal ezt el lehet igenis tüntetni, amire nem egy példát láttunk, nem csak a világbajnokságon, hanem a saját bajnokságunkon is, úgyhogy követem, és amit lehet, szakmailag is igyekszem tanulni belőle, és remélem, hogy a portugálok nyerik, talán ők állnak valahogy a szívem ez a legközelebb, de én szeretem az argentinokat, ha más sajnos a mi csapatunk nem jutott ki, akkor azért valakinek én is szoktam, vagy mi is szoktunk szerintem drukkolni, most én jelen pillanatban a portugál-argentin párosnak szorítok.
3: A labdarúgó világbajnokságon ma este 21 órától Spanyolország Ausztriával mérkőzik, majd pénteken hajnali 1 órától Portugália Horvátországgal, 5 órától pedig Svájc Algériával csap össze a 8-a döntőbe jutásért.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
5: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

Strolt Rádió sok zene és még több. És ma július 2-et írjuk, csütörtök van, a néphagyomány szerint ma van Salus Boldogasszony napja, amely évszázadokon át fontos határnapnak számított a mezőgazdaságban, ilyenkor kezdődött a gabonaratás időszaka, de ma ünnepeljük a sportújságírók napját is, köszöntve mindazokat, akik nap mint nap hitelesen és szenvedéllyel hozzák közelebb hozzánk a sportvilágát. És egy jelentős kulturális évfordulóra is emlékezünk. 182 évvel ezelőtt ezen a napon csendült fel először nyilvánosan a himnusz Erkel Ferenc megzenésítésében. Azóta ez a mű nem csak nemzeti imádságunk, hanem összetartozásunk egyik legerősebb jelképe is. További szép napot kívánok minden hallgatómnak!

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd soha mással. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Csupa nyári sláger ebben az órában a Starton. Jön például a Roxette-től a The Look. Érkezik a Katkapi és a Hearts of Fire, valamint hallhatjuk a Heaven Street 7, az Erasure, Brian Adams és Tina Turner előadásában jön majd az It's Only Love. A Starton ezt az órát a Yes and the Plastic Population találva kezdjük. Itt a The Only Way is up.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A foci VB legfurcsább jelenetei. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az idei labdarúgó világbajnokság eddig nem csak a futballról, hanem több egészen abszurd jelenetről is emlékezetes marad. A legtöbb vitát az extrém hőség váltotta ki, több mérkőzést 35-40 Celsius fokos melegben játszottak, ezért kötelező ivószüneteket vezettek be. Ezeket sok játékos és edző bírálta, mert szerintük megtörik a mérkőzések ritmusát. Szintén feltűnést keltettek a több stadionban látható fokhias lelátók, miközben a FIFA teltházról beszélt. A magas jegyárak miatt sokan kritizálták a szervezőket. Vicces jelenet volt, amikor a német válogatott játékosa Leon Goretzka véletlenül az ekvádori csapatbuszra szállt fel, majd zavartan visszafordult. A videó pillanatok alatt mémmé vált az interneten. Nagy visszhangot kapott az is, hogy mexikói szurkolók dobokkal, dudákkal és hangos skandálással próbálták egész éjjel ébren tartani az ekvádori válogatott játékosait a nyolcaddöntő előtt. Érzelmes, de szokatlan pillanat volt, amikor Ekvádor szövetségi kapitánya a továbbjutás után felrohant a lelátóra, hogy a családjával ünnepeljen, a biztonságiaknak kellett visszakísérniük a pályára. Az idei torna tehát eddig nem csak a gólokról, hanem a hőségről, a szervezési vitákról, a szurkolói akciókról és a különös, olykor komikus jelenetekről is emlékezetes marad.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió! Start Rádió!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa-e?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
10: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem?

Házastart a 98.4-en, július 2-a van, a mai napon az Ottók ünneplik névnapjukat. Na nézzük, az Ottó név germán eredetű, az Audó vagy Odó névelemekből származik, melynek jelentése vagyon, birtok, örökség. Ez a jelentés jól tükrözi a középkori névadási szokásokat, amikor a név nem csak az egyént, hanem annak társadalmi státuszát vagy családi örökségét is tükrözte. A név latin változata számos nyugat-európai nyelvben is elterjedt, a magyar nyelvbe a kereszténység felvétele után került, és a német kapcsolatok révén vált ismerté. Kedves Ottók, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
9: Start Rádió.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Július 2-ától az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László a döntést a mezőgazdasági területek talajvízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések alapján hozta meg, miközben a korábbi, még 2025-ben elrendelt vízhiányos időszakot július 1-ével lezárta. A jogszabályok értelmében a tartósan vízhiányos időszak életbe lépése megváltoztatja a vízhasználat feltételeit, és lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára a rendkívüli öntözés célú vízhasználatot. Befagyasztotta a polgármesteri fizetéseket és teljesen eltörölte a településvezetők 15%-os költségtérítését az országgyűlés. A Tisza párt képviselője által benyújtott 136 igen szavazattal elfogadott törvénymódosítás a polgármesterek alapbérét nem csökkenti, a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését viszont drasztikusan lefelezi. A kormánypárti frakciók általános ellenállása dacára a javaslatot a KDNP Sesták Miklós is megszavazta. Szakértők szerint a juttatások megvonása komoly feszültséget okozhat a kisebb településeken, és hosszú távon növelheti a korrupciós kockázatokat. Őszelején indul a kórházi fertőzési adatok nyilvános közzététele Magyarországon, miután elkészült a mérésüket és a validálásukat lehetővé tevő módszertan. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a lakosságot és a döntéshozókat érthető, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a mutatókról. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az adatok nyilvánossága nem a megbélyegzést szolgálja, hanem esélyt ad a betegbiztonság javítására és a fejlődésre. Semmelweis Ignác örökségére utalva hozzátette, az egészségügyben ki kell mondani a valóságot akkor is, ha az kényelmetlen. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Kiváló dalok ebben az órában is, jön például Igulán Sherry és Nene Sherry közös dala, a Long Way Round. Aztán itt lesz ebben az órában az Inexis-től a Hear That Sound. Hallhatjuk Edith a Gornyakot, a Jutut, és egy igazi csemeg a Nyerstől érkezik majd a Rádió Barátság. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, benne már is jön a Simple Red, itt a Something Got Me Started.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körösír Centrumban Kibédi Pétertől hallják. Vitán felül áll, hogy a labdarúgó világbajnokság a legnézettebb sportesemény az egész világon. A torna a szurkolóknak kikapcsolódást jelent, a labdarúgásban dolgozók természetesen szakmai szemmel is követik a torna eseményeit. Erős Gábor a Vasas NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője is nézi a mérkőzéseket, úgyis mint szakember, és úgyis mint szurkoló.
4: Sok újdonságot azért látunk, én azt gondolom szakmai szemmel nézve, és azért az látszik, hogy egyre közelebb kerülnek talán a top csapatok a kis csapatokhoz is, hiszen akár egy kongói DK-n a tegnapi nap folyamán ugye az angolok ellen el tudja tüntetni azt a különbséget, amit ugye az emberek valójában gondolnának, hogy ez egy sima angol továbbjutás lesz majd, amit láttunk, hogy azért meglett a továbbjutás, de mégiscsak megszenvedtek, de nem csak az angolokat vagy a kongói DK-t emelném ki, hanem az összes ilyen csapatot, zöldfogi szigetekről beszélnünk, akiknek sikerült a továbbjutás, vagy a Belgium-Szenegál mérkőzésen, tehát azt látjuk, hogy csökkennek ezek a távolságok, és hogy nagyon alázatos, kőkemény munkával, amit ugye ezek a úgynevezett kisebb csapatok beletesznek a védekezésbe, ez szerintem ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, mert ez az alázat és ez a fegyelem, amivel esetleg el lehet tüntetni a különbségeket, és pont a mai nap folyamán hívtam fel az én csapatomnak a figyelmét arra, hogy lesznek az NB1-ben nálunk talán erősebb ellenfelek, és ezzel azt hiszem, hogy nem bántottam meg senkit, viszont fegyelemmel, alázattal ezt el lehet igenis tüntetni, amire nem egy példát láttunk, nem csak a világbajnokságon, hanem a saját bajnokságunkon is, úgyhogy követem, és amit lehet, szakmailag is igyekszem tanulni belőle, és remélem, hogy a portugálok nyerik, talán ők állnak valahogy a szívem ez a legközelebb, de én szeretem az argentinokat, ha más sajnos a mi csapatunk nem jutott ki, akkor azért valakinek én is szoktam, vagy mi is szoktunk szerintem drukkolni, most én jelen pillanatban a portugál-argentin párosnak szorítok.
3: A labdarúgó világbajnokságon ma este 21 órától Spanyolország Ausztriával mérkőzik, majd pénteken hajnali 1 órától Portugália Horvátországgal, 5 órától pedig Svájc Algériával csap össze a 8-as döntőbe jutásért.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
5: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: Főnök, megyünk a vásárba?
10: Milyen vásárba, Micike?
9: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
11: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallottak.
12: Sok a szene, és még több.

Egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, a napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan eső zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, hajnalban 17, míg holnap délután 30 fokot mér.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió. Közlekedési információ.
1: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Dobozon több helyen aszfaltoznak, csak úgy, mint sarkadés az országhatár között is. Ezeken a helyszíneken félpályás az útlezárás. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a 44-esen pedig Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot egy forgalmi sávot lezárva. Jó utat!

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sürgős kormányzati lépéseket sürget a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezés felszámolására, mivel a tudomány már elmondta, amit lehetett. Kósfai Mihály egy konferencián hangsúlyozta, hogy a minisztériumokból felálló munkabizottságoknak kellene mielőbb döntenie az úzalék elszállításáról vagy lefedéséről. Az elnök rámutatott, hogy az érintett településeken élők nem tudatosan vállalták ezt az egészségügyi kockázatot. A szakemberek a kármentesítésig fokozott óvatosságra, a por kerülésére és a dohányzás teljes mellőzésére intik a lakosságot. A korábbi történelmi mélypontok közelébe süllyedt a Tisza vízállás a Szolnoknál, ahol a rendkívül alacsony vízszint miatt már a törökkori fahíd maradványai és hajóroncsok is előbukkantak. A kritikus vízhiány enyhítésére a vízügyi igazgatóság folyamatos szivattyús vízpótlást végez a térség több holtágában, valamint a veszélyeztetett vízes élőhelyeken és erdőterületeken. Az előrejelzések szerint az elhúzódó aszályos időszakok miatt a drasztikus vízszint csökkenés a nyarak állandó velejárójává válhat. Azonnali hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról Guller Zoltánt a pénzügyminiszter. Kármán András bejelentése szerint a Nemzeti Lottótársaság vezetését az átmeneti időszakban a belső helyettesítési rendnek megfelelően Posgai Balázs Attila gazdasági igazgató látja el. A vezetőváltás okairól a tárca vezető nem közölt részleteket, az új állandó vezérigazgató kinevezéséről pedig a későbbiekben intézkednek. Minden eddigi hőmérsékleti rekord megdőlt Magyarországon a héten. Széchenyben 42 fokot mértek a rendkívüli hőségben, 120 településen kellett harmadfokú vízkorlátozást elrendelni. A hőség a vasúti közlekedésben is komoly fennakadásokat és sebességkorlátozásokat okozott.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, az a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Jön a Rikesztélben az órában, itt lesz az Angels on my side. Hallhatjuk a Riemann-től a Josephine-t, érkezik a Green Day, a Course és a Police egyétől. A kermes délutánt, hallgassátok a Startot, már is folytatjuk Szandrával, itt az In the Heat of the Night.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutás Szenegál ellen, és bejutott a döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további szemét az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
9: Stort rá.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Na most kapaszkodj meg a bőgréd fülében. Azt olvastam a firstclass.hu-n, hogy egy friss kutatás szerint lehet, hogy a reggeli kávét nem is a koffeintől ébreszt fel, hanem a fejedben lévő bekapcsoló gombtól. Holland és szlovén tudósok ugyanis kísérletet végeztek, egyik csoport igazi koffeines kávét kapott, a másik meg egy szuper prémium koffeinmenteset. A résztvevők persze erről mit sem tudtak. És most jön a lényeg, ugyanolyan éberek lettek mindannyian, még a vérnyomásuk is ugyanúgy megemelkedett, pedig egyesekben annyi koffein sem jutott, mint egy kamilla teába. Szóval lehet, hogy nem is a kávé ébreszt fel, hanem a gondolat, hogy kávét iszol. A reggeli rituálé, az illat, a csésze, csörrenése, ez az igazi varázslat. Én azért iszok még egy presszót, miközben hallgatom a Start Rádiót.

0: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
1: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
2: A nagy álmom Portugália lenne.
3: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
4: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
5: Start Rádió.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Sokat nevet, sokat nevet. Még több. És még több.
5: Start Rádió.

Mert megérkezett az ember mosógép. Ez nem vicc, a japánok végre megcsinálták azt, amiről évtizedek óta álmodnak, egy olyan gépet, amibe csak beülsz, és 15 perc múlva nem csak tiszta, de kisimult, relaxált és illatos is vagy. Egyfajta wellness ciklus, ha úgy tetszik. A sztori nem új, már a 70-es években is a világkiállításon mutogattak egy hasonló gépet, de az még inkább volt science fiction, mint fürdőszoba. Most viszont egy japán cég tényleg működő példánnyal rukkolt elő, zenével, kijelzővel, sőt még EKG figyeléssel is. Ez utóbbi azért menő, mert hogyha túl izgatott leszel a buborékoktól, a gép azonnal átvált relax módra. A próbaüzem után 10 emberből 8 úgy szállt ki, mint aki most jött egy wellness hétvégéről, a maradék 2 meg valószínűleg újra beállt a sorba. A hírt egyébként a First Class-on olvastuk.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: sok a szene,
0: még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Nem sokára jön John Sekada és az If You Go című dal. Jól a sláger volt, mint a 90-es években. Itt lesz a Coldplay. Jön ebben az órában a Take That, Madonna és a Dr. Beat-től a Rock and Roll. Kérdés délután hallgassátok a Startot. Már is jön a Depeche Mode és a Personal Jesus. Reach out.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első köre. 21 órától Spanyolország és Ausztria csap össze a nyolcad döntőbe jutásért. A spanyolok veretlenül és kapott gól nélkül jutottak tovább a csoportból, de eddig a támadójátékuk elmaradt a várakozástól. A zöldfoki szigetek elleni gól nélküli döntetlennel kezdtek, majd 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, végül 1-0-ra Uruguayt. A válogatott ugyanakkor már 34 mérkőzés óta veretlen, ami nemzeti csapatok között sportági rekord. A támadósorban sérülések is nehezítik a helyzetet, így több kulcsjátékos szereplése is kérdéses. Ausztria a címvédő Argentina mögött másodikként jutott tovább a csoportjából, Jordániát legyőzte, Algériával pedig 3-3-as döntetlent játszott. A győztes hétfőn a portugál-horvát párharc továbbjutójával találkozik. Ez a párharc hajnali 1 órakor kezdődik, és ez a nap rangadója. A találkozó egyik legnagyobb érdekessége, hogy két aranylabdás klasszis, Cristiano Ronaldo és Luka Modric néz farkas szemet egymással. Mindketten pályafutásuk utolsó világbajnokságát játsszák, korábban 6 éven át csapattársak voltak a Real Madridban, ahol többek között 4 bajnokok ligáját nyertek együtt. Ronaldo eddig 2 gólt szerzett a tornán, míg Modric mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett. A portugálok 5, a horvátok 6 ponttal zárták a csoportkört, a továbbjutó pedig, ahogy azt már említettük, a spanyol-osztrák mérkőzés győztesével találkozik majd. Pénteken magyar idő szerint hajnali 5 órakor Svájc és Algéria zárja a játéknapot. Az észak-afrikaiakat irányító Vladimir Petkovic 7 éven át volt a svájci szövetségi kapitány. Algéria Argentinától vereséget szenvedett, Jordániát legyőzte, majd Ausztriával döntetlent játszva jutott tovább. A csapat vezére Riyad Mahrez, aki 2 gólt és 1 gólpasszt jegyzett a csoportkörben. Svájc Katar ellen döntetlennel kezdett, majd Bosznia-Hercegovinát és Kanadát is legyőzte. A svájciaknál a rutinos Manuel Akanji és Granit Xhaka mellett a 20 éves Johan Manzambi eddig 3 góllal hívta fel magára a figyelmet. A párharc győztese a legjobb 16 között Kolumbiával vagy Gánával találkozik. A mérkőzések végeredményeivel és összefoglalójával holnap reggel jövünk természetesen.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
10: Start Rádió.
0: És még több.

start a 98.4-en, jönnek az évfordulók, 637 éve ma van Sarlós boldogasszony napja. 90 éve született Hofi Géza humorista. 460 éve halt meg ezen a napon Nostradamus, francia orvos és asztrológus jövendő mondó. Biztos látta előre a halálát, fú. 182 éve először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt. 103 éve Szarvason megszületett Mellis György, bariton opera énekes. 75 éve született Pataki Attila, az Edda együttes énekese, és 126 éve első próba útjára indult a Ferdinand von Zeppelin által tervezett Elzé egyjelzésű léghajó.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most odébb tolom a biciklit, az elmúlt néhány órában a Racki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolását az országgyűlés a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslat alapján. A parlament 135 igen szavazattal fogadta el a jogszabály módosítást, amely kimondja, hogy a szervezet valódi közfeladatot nem látott el, és felállítása pusztán a politikai nyomásgyakorlást szolgálta. A döntés értelmében az intézmény az igazságügyi minisztériumba olvad be, a politikai vizsgálódások pedig végleg leállnak. Lánci Tamás elnök és a hivatal vezetői végkielégítés nélkül távoznak posztjukról. Azonnali hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról Guller Zoltánt a pénzügyminiszter. Kármán András bejelentése szerint a Nemzeti Lottótársaság vezetését az átmeneti időszakban a belső helyettesítési rendnek megfelelően Posgai Balázs Attila gazdasági igazgató látja el. A vezetőváltás okairól a tárca vezető nem közölt részleteket, az új állandó vezérigazgató kinevezéséről pedig a későbbiekben intézkednek. Minden eddigi hőmérsékleti rekord megdőlt Magyarországon a héten, Széchenyben 42 fokot mértek a rendkívüli hőségben. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a drámai forróság és a megnövekedett fogyasztás miatt 120 településen kellett harmadfokú vízkorlátozást elrendelni Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében. A hőség a vasúti közlekedésben is komoly fennakadásokat és sebességkorlátozásokat okozott. A kormány

0: teljesítésére vonatkozó július 1-én lejáró határidőt a kormány november 1-jéig tolta ki, ami több százezer embert érint Magyarországon.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első köre. 21 órától Spanyolország és Ausztria csap össze a 8-ad döntőbe jutásért. A spanyolok veretlenül és kapott gól nélkül jutottak tovább a csoportból, de eddig a támadójátékuk elmaradt a várakozástól. A zöldfoki szigetek elleni gól nélküli döntetlennel kezdtek, majd 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, végül 1-0-ra Uruguayt. A válogatott ugyanakkor már 34 mérkőzés óta veretlen, ami nemzeti csapatok között sportági rekord. A támadósorban sérülések is nehezítik a helyzetet, így több kulcsjátékos szereplése is kérdéses. Ausztria a címvédő Argentina mögött másodikként jutott tovább a csoportjából, Jordániát legyőzte, Algériával pedig 3-3-os döntetlent játszott. A győztes hétfőn a portugál-horvát párharc továbbjutójával találkozik. Ez a párharc hajnali 1 órakor kezdődik, és ez a nap rangadója. A találkozó egyik legnagyobb érdekessége, hogy két aranylabdás klasszis, Cristiano Ronaldo és Luka Modric néz farkas szemet egymással. Mindketten pályafutásuk utolsó világbajnokságát játsszák, korábban 6 éven át csapattársak voltak a Real Madridban, ahol többek között 4 bajnokok ligáját nyertek együtt. Ronaldo eddig 2 gólt szerzett a tornán, míg Modric mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett. A portugálok 5, a horvátok 6 ponttal zárták a csoportkört, a továbbjutó pedig, ahogy azt már említettük, a spanyol-osztrák mérkőzés győztesével találkozik majd. Pénteken magyar idő szerint hajnali 5 órakor Svájc és Algéria zárja a játéknapot. Az észak-afrikaiakat irányító Vladimir Petkovic 7 éven át volt a svájci szövetségi kapitány. Algéria Argentinától vereséget szenvedett, Jordániát legyőzte, majd Ausztriával döntetlent játszva jutott tovább. A csapat vezére Riyad Mahrez, aki 2 gólt és 1 gólpaszt jegyzett a csoportkörben. Svájc Katar ellen döntetlennel kezdett, majd Bosznia-Hercegovinát és Kanadát is legyőzte. A svájciaknál a rutinos Manuel Akanji és Granit Xhaka mellett a 20 éves Johan Manzambi eddig 3 góllal hívta fel magára a figyelmet. A párharc győztese a legjobb 16 között Kolumbiával vagy Gánával találkozik. A mérkőzések végeredményeivel és összefoglalójával holnap reggel jövünk természetesen.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok zene, és még több.
1: Start Rádió.
6: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sokat neve?
7: Sokat
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: Beszéltünk most így a pozitív élményekről, beszéljünk most egy kicsit így a negatív élményekről, csak hogy emeljem a beszélgetésnek a fényét, meg hogy egy kicsikét úgy bizerékeljem a stressz helyzetet. Akadtak-e negatív élményeid, akármelyik zenei projekttel, amelyikben zenéltél, koncertek alkalmából? Kisebb-nagyobb fesztiválok azért gondolom adódtak, inkább kisebbeken szoktak lenni ugye olyan személyek, akik egy kicsit úgy felbátorodnak. Akadtak-e negatív, váratlan, kellemetlen helyzetek koncertek alatt?
2: Hát most ezeket már megszoktuk, hogy elmosta az eső, meg elment az áram, meg stb., de azért az egyik kiemelkedő az a tévé élő műsor, amikor is ugye Kálai Sanderszal a Eurovízióba.
1: Ja igen, ez legendás.
2: Igen. Igen, és ott a élőbe, hát igen, ott valamit megbabráltak, és...
1: Tehát akkor volt az, amikor ugye az András énekelt valamit, és igen, ugye maga a zenei alap az meg...
2: Egy hanggal följebb szólt,
1: de utána később ezt megmagyarázták, nem? Hogy mit tudom én, WAV-ból MP3-ba konvertálták, és ugye ott nem tudom, ott valami változott, valami hang, nem?
2: Igen,
1: nem
2: és
1: tudom,
2: ez a felpicselve, aztán így úgy bereklám, nem tudjuk, mi történik élesbe, és ott megálltunk, és eleve nagyon nagy, hát azért igen, van súlya a tévébe játszani.
1: Igen, mert azt mondjuk el ugye, hogy általában nem mindig, de általában az ilyen tévéműsorokban a zenei aláfestés az ugye felvételről megy.
2: Hát most többnyire. De mondjuk most is játszottunk a Hennyvel a tévébe, de ott is élőbe kellett játszani. Úgyhogy annak van súlya, érződik, hogy egy ország figyel akkor. És ott élőbe ezt eljátszani, az ott, hát ez kemény volt.
1: Hogy hevertétek ki ezt az Andrásos történetet, Kálai Sanderszal Andrásos történetet?
2: Hát ott ráült a zenekar egy hónapig, biztos ez a történet, de mindenkivel volt. Volt olyan, hogy Pajabajával nagyon nagy, nem tudom, egy nagyon nagy helyszínen játszottunk, és teltház, és pont jött a bőgőszóló, és leszakadt az egész bőgő.
1: Tehát de hogy ért?
2: Húrostól kezdve, ja, mindenestől. És akkorát pukkant, hogy szerintem az egész közönség megijedt a bőgőszólom után. És
1: hát
2: pont...
1: figyelj, tehát vannak olyan koncertek, ahol a rockerek gitárt törnek, igen, te bőgőt törtél.
2: Hát ott konkrétan és nagyon nagy szerencsém volt, a technikus értett a bőgőz, úgyhogy pont lementem, visszaszerelte, és mikor visszajött a zenekar, én már pont ott voltam egyre. Úgyhogy voltak megúszós pillanatok.
1: Nem, ez olyan, mint a Forma 1-en a box utca. Ott, hogyha nincsen képben valaki, akkor kész. Akkor tehát ott borul a színpad az egész. Igen.
2: Most így voltak izgalmas dolgok. Sportrádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Beszélgetésünk elején említettük, illetve te említetted ugye a jó tanácsot, hogy ugye a zenészek, illetve a feltörekők mire figyeljenek nagyon, de úgy kiemeltem, van-e valami üzeneted azon emberkék számára, akik most gondolkodnak azon, hogy mikrofont ragadjanak, vagy hangszert ragadjanak, és színpadra álljanak, vagy dalokat kezdjenek elírni, mire figyeljenek, mi a jó tanácsod az üzeneted feléjük?
2: Hát ugye én most annyit még elmondok, hogy visszatértem a klasszikus világba, és helyezkedtem a szimfonikus zenekarba, Szolnoki szimfonikus zenekarba, illetve színházba, a Budapest az Erkel színházba, meg Szolnokiba, úgyhogy több ilyen klasszikus projekteket most már csinálok, így a délhenni és pop koncertek mellett, és most én a legnagyobb üzenet az, hogy egyrészt, hogy tartsanak ki, mert én se gondoltam volna, hogy ilyen dolgokat elérek.
1: Hát de azért ez nem hétköznapi, tehát ne is
2: igen,
1: ezek, úgy, azért ez...
2: Igen, és ez mind tanulással lehet, mert kevés az, hogyha valaki tehetséges, mert így rám is rámondták, hogy tegyük fel, hogy tehetséges vagy, de ezt bánom szerintem a legjobb, hogy nem tettem bele még több szorgalmat, és akkor...
1: Tehát mindezek mellett, amiket azért valljuk be, egyszerű, illetve hát értsd jól nyilván, egyszerű földi halandó azért nem mindig tapasztal meg, hogy egyszerre ennyi mindenkivel és ennyi mindenben legyen benne. Tehát még mindezek mellett te így nem vagy így elégedett ezzel a dologgal, vagy úgy vagy vele, hogy még többet belerakhattál volna így a tanulásaidba?
2: Sokkal többet.
1: Na.
2: Sokkal többet. Tehát tényleg aki gyakorol, az tényleg észre gyakoroljon, mert akkor az sokkal többet ér, mint a legyakorol valaki 5-6 órákat, és nem figyel oda, vagy például egy óra minőségi gyakorlás, az nagyon-nagyon sokat ér, de mondom, hogy a szorgalmat párosítani kell, vagyis a tehetséget párosítani kell a szorgalommal. Ez az egyik, hogy a tanulás a kitörésnek a egyik lehetősége, illetve hogy a szorgalom.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nem? Sokat nem. És még több.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első köre. 21 órától Spanyolország és Ausztria csap össze a nyolcad döntőbe jutásért. A spanyolok veretlenül és kapott gól nélkül jutottak tovább a csoportból, de eddig a támadójátékuk elmaradt a várakozástól. A zöldfoki szigetek elleni gól nélküli döntetlennel kezdtek, majd 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, végül 1-0-ra Uruguayt. A válogatott ugyanakkor már 34 mérkőzés óta veretlen, ami nemzeti csapatok között sportági rekord. A támadósorban sérülések is nehezítik a helyzetet, így több kulcsjátékos szereplése is kérdéses. Ausztria a címvédő Argentina mögött másodikként jutott tovább a csoportjából. Jordániát legyőzte, Algériával pedig 3-3-as döntetlent játszott. A győztes hétfőn a portugál-horvát párharc továbbjutójával találkozik. Ez a párharc hajnali 1 órakor kezdődik, és ez a nap rangadója. A találkozó egyik legnagyobb érdekessége, hogy két aranylabdás klasszis, Cristiano Ronaldo és Luka Modric néz farkas szemet egymással. Mindketten pályafutásuk utolsó világbajnokságát játsszák, korábban 6 éven át csapattársak voltak a Real Madridban, ahol többek között 4 bajnokok ligáját nyertek együtt. Ronaldo eddig 2 gólt szerzett a tornán, míg Modric mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett. A portugálok 5, a horvátok 6 ponttal zárták a csoportkört, a továbbjutó pedig, ahogy azt már említettük, a spanyol-osztrák mérkőzés győztesével találkozik majd. Pénteken magyar idő szerint hajnali 5 órakor Svájc és Algéria zárja a játéknapot. Az észak-afrikaiakat irányító Vladimir Petkovic 7 éven át volt a svájci szövetségi kapitány. Algéria Argentinától vereséget szenvedett, Jordániát legyőzte, majd Ausztriával döntetlent játszva jutott tovább. A csapat vezére Riyad Mahrez, aki 2 gólt és 1 gólpasszt jegyzett a csoportkörben. Svájc Katar ellen döntetlennel kezdett, majd Bosznia-Hercegovinát és Kanadát is legyőzte. A svájciaknál a rutinos Manuel Akanji és Granit Xhaka mellett a 20 éves Johan Manzambi eddig 3 góllal hívta fel magára a figyelmet. A párharc győztese a legjobb 16 között Kolumbiával vagy Gánával találkozik. A mérkőzések végeredményeivel és összefoglalójával holnap reggel jövünk természetesen.
0: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra.
2: Start Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
7: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra.
3: Start Rádió.
0: Start

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Radio. Stadtradio. Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 2-a csütörtök déli 12 óra van. Szélvihar miatt tucatnyi riasztás volt Békésben. Ingyen kóstolható a prémium minőségű medgy. Egy éves lett a Békés Csabai Matesz Baby Spa. Helyi egy probléma volt a csabai tekergő járatainál, de már elhárították a hibát. Már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságot kedden 21 helyszínre riasztották az erős szél miatt, a vihar több településen is beavatkozást igényelt. Országosan 208 riasztás érkezett a tűzoltókhoz. Az OKF szóvivője Mokics Dániel elmondta, hogy a legtöbb eset Hajdúvihar és Pest megyében történt, de Bács-Kiskun, Csongrád megyében és Budapesten is számos helyszínre hívták a hatóságokat. A Békés Vármegyei szóvivő Maghajda Bence közölte, hogy a térségben 21 beavatkozásra volt szükség, főként Gyumaendrődön, Békés Csabán és Gyulán. A legtöbb esetben úttestre dőlt faágak, gajak eltávolítását végezték, három alkalommal pedig épületre dőlt fa miatt kellett intézkedniük. A vármegyében jégeső is előfordult. Miközben a boltokban és a piacokon már akár 2000 forintot is elkérnek 1 kg medgyért, Békés Vármegye több településén ismét ingyen lehet megízlelni az idei termést. Július 1-én elindult a hagyományos medgy népszerűsítő kampány, amelynek első állomása ezúttal is Békés Csaba volt. A Medifrukt Kft. Évek óta járja a Vármegyét, hogy bemutassa a medgy gasztronómiai és egészségügyi értékeit, valamint felhívja a figyelmet a gerendás és csorvás környéki ültetvények kiváló minőségű gyümölcsére. A kampány nyitánya szerdán délelőtt a Csaba Centerben volt, ahol sokan éltek a lehetőséggel, hogy ingyen megkóstolják az idei termést. A látogatók ezúttal a Petri megyfajtával ismerkedhettek meg. A gerendási termelő Pusztai József elmondta, hogy az idei megy minősége kiváló, a mennyiség azonban jóval elmarad a megszokottól. Az aszály miatti Petri fajta szemmérete a szokásos 20 milli helyett sok esetben csak 18. Hozzátette, hogy a megy betakarítása ma már teljes egészében korszerű rázógépekkel történik, a termés jelentős része pedig külföldre kerül. Elsősorban Németország konzervipara vásárolja fel a békési medgyet, amelyet kiváló színe, zamata és magas léttartalma miatt keresnek. A kevesebb termés miatt a hazai medgy idén valódi prémium termék lett. A piacokon sok helyen 1900-2200 forintot is elkérnek 1 kg-ért, így az ingyenes kóstoltatások különösen népszerűek. A nagy hőségben egy marék hűs lédús medgy ráadásul igazi felfrissülést jelentett. A medgy nem véletlenül számít szupergyümölcsnek. A Békés Vármegyei gasztronómus Prohászka Béla szerint rengeteg módon felhasználható, a levestől a szószokon át egészen a húsételek kísérőig. Gazdag C és B vitaminban, valamint káliumot, magnéziumot, kalciumot, vasat és cinket is tartalmaz. Antocianin tartalma természetes gyulladást csökkentő, rendszeres fogyasztása pedig támogathatja az immunrendszer működését és a regenerációt. Aki lemaradt a Békés Csabai nyitányról, annak sem kell csüggednie. A medgyosztó körút több helyszínen folytatódik. A szervezők minden állomás szeretnék megmutatni, hogy a békési megy továbbra is az ország egyik legjobbja, még úgy is, hogy az idei asszály komoly kihívást jelentett a termelőknek. Egy éves szülinapját ünnepelte a Matesz Baby Spa Békés Csabán. A jeles alkalmat bemutató foglalkozással és vidám hangulattal tették emlékezetessé szerdán a Gyóni Géza utcában. A kisbabák mozgását fejlesztő terápiás vízi foglalkozások iránt országszerte egyre nagyobb az érdeklődés, és a különleges módszerre Békés Vármegyében is mind többen találnak rá. A központ elmúlt évét folyamatos fejlődés jellemezte, hangzott el a július 1-i ünnepségen, ahol Budóczi István országgyűlési képviselő is köszöntötte a résztvevőket. Az év értékelését a központ tulajdonosa foglalta össze. Szőke Kis Katalin elmondta, hogy több család is náluk ismerkedett meg először, és azóta is rendszeresen összejárnak. Kiemelte, hogy a Békés Csabai régió közössége rendkívül összetartó, és jelenleg is sokan érkeznek vidékről, akár 50-70 kilométeres távolságból is. Hozzátette, hogy a kisbabák már heti rendszerességgel járnak a foglalkozásokra, mert a módszer lényege éppen a folyamatosság. Matesz módszer hátteréről a megalkotó Matesz Csilla beszélt, aki az esemény 10 vendége.